0: 15 éves Széchenyi diák a Bánki túlba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki túl vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közútakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 3 óra van.
1: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártyatartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, ami 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: kirepcsolok a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolok a véremben.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: quiero ir si no.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon.
6: This is a global blackout.
5: A báli hangulatért a presszóben felel.
7: I got mama said on you. I got mama said on you.
5: És aki az ütemeket szaggatja,

0: részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Hol vagy?
2: Otthon.
3: Úton.
2: Munkában.
3: Mindenütt veled van.
2: 93.4 Rádió.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat. Robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökével, Bíró Ferenc vállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. Alapinformációi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: Ez a Rádió Dabase heti top 20-as listájával, én Kis György Krisztián vagyok. Már is három dallal közelebb kerültünk a lista éléhez, és most beszéljünk egy kicsit Ruzsa Magdolnáról. Kevés magyar előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi éven keresztül folyamatosan a hazai zene élet élvonalában tud maradni. Magdolna pályafutása a Megasztár után indult igazán, azóta pedig számos díjat nyert és több generáció kedvencévé vált. Az utóbbi években ráadásul három gyermekes édesanyaként is helyt áll, ami mellett továbbra is aktívan koncertezik és új dalokat készít. Sok rajongó szerint éppen ez a hitelesség az egyik legnagyobb erőssége, most pedig már is folytatjuk a visszaszámlálást.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: Folytatódik a Top 20, és egy érdekes párosítás a listán szereplő Heart Like Mine, amelyben Samfield és Rosalind dolgozott együtt. Rosalind neve néhány évvel ezelőtt robbant be a nemzetközi köztudatban, amikor egy dala a TikTokon vált világsikerré. Azóta a szakma egyik legígéretesebb új előadójaként tartják számon. Samfield pedig a modern dancepop egyik meghatározó producere, aki rendre képes olyan slágereket készíteni, amelyek egyszerre rádióbarátok és klubkompatibilisek. Úgy tűnik, ez az együttműködés is bevált, hiszen a közönség imádja ezt a dalt, na de lássuk, hogy mivel is folytatódik a lista.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Ezen a héten.
1: Az a dal a 14. A 14.

0: Top 20-ban.
1: Ma ez a dal a 13.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába

0: Ez továbbra is a Rádiódobás Top 20-as visszaszámlálása. Harry Styles ma már önálló világsztár, de sokan még mindig a One Direction egyik tagjaként emlékeznek rá. Érdekesség, hogy a szóló karrierje kezdetén sokan nem voltak biztosak benne, sikerül-e kitörnie a fiú zenekar árnyékából. Azóta azonban Grammy díjakat nyert, stadionokat tölt meg, és a divatvilág egyik legismertebb férfi ikonja lett. A rajongók különösen szeretik benne, hogy folyamatosan kísérletezik a zenében, miközben megőrzi saját stílusát, és hamarosan belépünk már a top 10-be, de még előtte jöjjön a 11. helyezett.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: Szóval, mielőtt lezárnánk az első órát, érdemes megemlíteni Ray nevét is. A brit énekesnő hosszú éveken át más előadók háttérmunkájában vett részt, dalszerzőként is közreműködőként dolgozott, és amikor végül önálló karrierjét koncentrált, a szakma és a közönség egyaránt felfigyelt rá. Az utóbbi időszak egyik legnagyobb brit sikertörténete az övé, hiszen saját útját választva jutott el a toplisták élére, most pedig az első óra utolsó helyezettje következik, aztán rövidesen jön a top 10.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: podcastját.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked!
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
2: Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napi rendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
1: A tizedik.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single. Ophelia.
0: 93.4
1: Rádió.

0: Újra itt vagyunk, és már a top 10 dalait hallgatjuk. Taylor Swift neve szinte minden rekordlistán megtalálható. Az elmúlt években olyan koncertturnét produkált, amely minden korábbi várakozást felülmúlt. Különlegessége, hogy a legtöbb dalának szövegét maga írja, ráadásul a rajongók szerint minden sor mögött valamilyen rejtett üzenet vagy történet húzódik, emiatt minden új megjelenése kisebb nyomozást indít el az interneten. A lista második felében még egyszer találkozunk vele, de most nézzük a következő helyezetteket.
1: Ennek

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims az egyik legérdekesebb új hang az elmúlt évek nemzetközi zenei életében. Karrierje internetes feldolgozásokkal indult, amelyek villámgyorsan több milliós nézettséget értek el. A közönséget elsősorban azt fogta meg benne, hogy elképesztő érzelmeket tud közvetíteni a hangjával. Sok kritikus szerint ő az a fajta előadó, aki a modern popzenét a klasszikus soul hagyományaival ötvözi, ez pedig egyre több rajongótól számára világszerte.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba. Top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Már csak három dal választ el bennünket a lista élétől. Bruno Mars neve garancia minőségre, és ezt a szakma is elismeri. Kevés előadó tud egyszerre énekesként, zeneszerzőként, producerként és előadóként is ennyire magas szinten teljesíteni. Gyerekként Elvis Presley dalokat adott elő családi műsorokban, ma pedig a világ legnagyobb színpadain lép fel. Koncertjeiről azt mondják, hogy a mai popzen egyik legjobb élő showját nyújtják. Hamarosan kiderül viszont, hogy kik kerülnek a dobogóra.
6: Ezen a héten
1: ez a dal az ötödik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre egész héten vártunk, és mielőtt lelepeleznénk az első helyezettet, néhány szó Alex Warrenről. Az amerikai előadó a közösségi médiában vált ismerté, de nagyon gyorsan bebizonyította, hogy nem csupán internetes sztár. Zenéjében gyakran dolgozza fel saját életének nehéz időszakát, ezért dalai rendkívül személyesek és őszinték. A közönség pontosan ezt értékeli benne, azt az érzést, hogy valódi történeteket hallhatunk, és most következzen a hét legnagyobb slágere a Rádiódabas Top 20-as listáján, de mielőtt felcsendülne, én búcsúzom, köszönöm az elmúlt két óra figyelmét, Kis György Krisztiánt hallottad, további jó rádiózást!
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Ő is csak egy

0: nem kételkedem.
1: Reggel 6 óra van.
2: Reggel 6 óra van.
3: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Bács-Kiskun vármegyei labdarúgó bajnokság után még egy hétig izgulhattak a labdarúgást kedvelők, mégpedig azért, hogy kinyeri a vármegyei kupát, a Harta vagy a Lajos Mizse. Az eredmény ezúttal is nagy harcban dőlt el, számolt be a baol.hu. A találkozót ezúttal nem valamelyik résztvevő csapat otthonában rendezték meg, hanem a megye legjobb pályáján, Kecskeméten a Széktói stadionban, ezzel is tisztelegve, hogy milyen értéke van a magyar kupának. A két csapat játékosait korosztályos labdarúgók vezették be a pályára. Az elmúlt bajnokságban 2 alkalommal is találkozott egymással a Harta és a Lajos Mizse, jól ismerik egymást, de most kérdéses volt, hogy ki milyen taktikát választott a kupa megnyerése érdekében. A Lajos Mizseiek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben megszerezték a vezetést, egy jobb oldalra kiadott labdát Juhász Tamás lőtt a hosszú sarokba, ezzel lett 0-1. Nem sokkal később jött a harta válasza, amikor is Koszovcsuk Olekszandrül közeli fejesét lábbal védte Faragó Ádám. A 21. percben Varga Milány jó 20 méterről szúrta kapura a labdát, Faragó ezúttal is védett. Két perccel később már sikerült a kapuba találni a Hartának, baloldali kis szöglet után Dorogi Renátó talált a kapuba, 1-1. Egy újabb hartai támadás után Faragónak kellett a léc alá tartó labdát hárítania. Az első félidő végén megszerezte a vezetést a Harta, egy kapura lőtt labda kipattant Faragóról, pontosan Ivacs Gábor elé, aki közelről nem hibázott, 2-1. A második félidő előtt a Lajos Mizse előtt adódott lehetőség, hogy kozmetikázzon az eredményen, de Majoros Benjamin közelről a kapu mellé lőtt. Az 52. percben Koszovcsuk futott el a bal oldalon, középre adott, ahol jókor érkezett Ivacs, és mintegy 10 méterről a kapuba bombázott, 3-1. A találkozó hajrájában is volt még egy nagy helyzet a Hartának, amikor is Gugyella Ferenc lövését védte lábbal Faragó. Harta ese, Lajos Mizsei VLC tehát 3-1. Az érmeket és a kupát Losonci László, a Bács-Kiskun megyei labdarúgó igazgatóság tiszteletbeli elnöke és Velez Attila igazgató adta át a két csapat tagjainak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiódatast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerekkel.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Warning. Júniusban fújtatódik a strandbál szezon.
5: This is a global blackout.
4: A báli hangulatért a presszóben felel.
5: I got mama
4: és aki az ütemeket szaggatja,

0: és Mihály Filuca. A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
1: Minden, ami vas.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Genesis és az I Can Dance, ezzel zártuk ezt az órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Szulka Brigi a mikrofonnál, és már is megnézzük, mi a helyzet az utakon, 2 perc múlva 7 óra lesz. Szóval, ahogy az élőképet nézem, hát több helyen is torlódás van ugye a főváros felé vezető utakon, de előbb kezdem a kisebb helyekkel. Gyömrőn erős a forgalom a 31-24-es környékén, Ócsán erős a forgalom és lépésben haladnak a Kölcsey utcán, illetve Dunaharasztin az 51-es környékén is lépésben halad a forgalom. Az M0-as autóúton Ecsernél már torlódik a forgalom, lépésben haladnak Vecsés felől, és hát egészen Ecsertől, Ecser és Maglód között, illetve azon a szakaszon folyamatos torlódás van, ahogy nézem, sűrűsödik a forgalom. Az útinform szerint pedig az M1-M0 csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán egy kamion keresztbe fordult, a külső sávot lezárták. Szintén az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és Herceghalom, az 50-es és a 30-as kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki, és erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól, a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében, de azért az M0-áson egészen, hát így Vecséstől egészen Maglódig azt látom, hogy erősödik a forgalom, úgyhogy vezessetek óvatosan. A 29-562-562-es telefonszámon pedig várom a ti közlekedési infóitokat. Jó reggelt mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepool külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban 2 medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság 5 férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert. közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és már bele is csapunk a TikTokba, Altimus és az I Like The Way You Kiss Me című dallal fogjuk ezt az órát indítani, és persze kinyitjuk a gardróbot, jelen pillanatban 14 fokot mutat itt a hőmérő a stúdió előtt, egy kicsit hűvösebb a mai reggel, esett az eső is éjszaka, és hát szeles reggelre ébredtünk, hogy milyen idő vár ma ránk, arról fogunk beszélgetni, illetve megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogy alakul a mai nap, és én pedig köszöntöm a Barnabásokat és Paulákat, hiszen 2026. június 11-én ők ünneplik névnapjukat.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap.

0: Tiesto és az On My Way, itt az otthon hangján 13 percen múlt el 7 óra, na nézzük, milyen idő vár ma ránk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Koranyári öltözetet írnak a neten, de hát én azért még most hosszú nadrágban érkeztem. Most reggel hűvös van, 13 fok a reggeli maximum. Szóval a csütörtökön szeles csütörtökünk lesz, változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél élénk, erős lesz, hajnalban 13, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hogy ez orvosmeteorológiailag mit jelent ránk nézve, az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek, hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös felfájás alakulhat ki, emellett keringési problémák, rosszul lét is felléphet, sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Közlekedés szempontjából hajnalban reggel keleten, délkeleten még több helyen eshet, de helyenként napközben is előfordulhat kisebb eső, futózápor, melyek környezetében vizesek, csúszósak lesznek az utak. Az észak-észak-nyugati szelet élénk erős, helyenként viharos lökések kísérhetik, emiatt jelentősen romolhat a járművek menet stabilitása. Érdemes azért a napszemüveget is a kezünk ügyében tartani, hiszen napos időszakokban jobb vezetés közben azt viselni. Úgyhogy vezessetek óvatosan, illetve hát aki a hidegfrontra érzékeny, az még ma készüljön kellemetlen mellékhatásokra, és hát ma nem biztos, hogy annyira felmelegszik az idő, úgyhogy itt tényleg ez a koranyárias öltözet lesz. Jó, annan a barbizés az ünnepélyesen fogadom, jön már is itt az otthon hangján.
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan.
0: Hogy annyira felmelegszik az idő, úgyhogy itt tényleg ez a koranyárias öltözet lesz. Jó, annan a barbizés az ünnepélyesen fogadom, jön már is itt az otthon hangján.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon. This is a global blackout. A báli hangulatért a presszóben felel. És aki az ütemeket szaggatja,

0: Mihály Filuca. A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: 30-as övezetbe sorolták Felsőpakony minden utcáját, átadták a pedagógus napi kitüntetéseket Dabason, elvonulnak a felhők.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
3: Első kézből.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Moldován Ágnes vagyok a Rádió Dabas helyi híreivel. Június 11-e van, csütörtök, reggel 7:30. A Petőfi utcáról letérve minden utcában 30-as övezetet vezettek be Felsőpakonyon. Az önkormányzat ezzel az intézkedéssel a közlekedés biztonságot szeretné erősíteni. A sebességkorlátozás annak érdekében történt, hogy a jó minőségű utakat ne kelljen fekvő rendőrökkel elrontani, ne tegyék ki a lakosságot a forgalomlassító küszöbök előtti és utáni zaj- és levegőszennyezésnek. Nagy János polgármestert hallják.
5: A képviselőtestület a 30-as övezetnek a bevezetését helyezte prioritásba, és ez meg is történt. Hát egyetlen egy útunk van, a bekötő útunk, ez a Petőfi út, innen letérve, akár jobbra, akár balra megy a településen az ember, akkor ott egy 30-as övezet lép életbe. Ezzel próbáljuk egy kicsit csökkenteni az autóknak és a járműveknek a sebességét, ezáltal pedig a közlekedés biztonságát. A másik út az a fekvőrendőr lett volna, én viszont azon az állásponton voltam, és nyilván ez a tábor megosztott, van, aki ezt szorgalmazza, van, aki az, de én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nem győztük kerülgetni a kátyúkat, meg a víztócsákat, meg a sarat az utakon, akkor alig vártuk, hogy végre egyenes, sima, normális utakon közlekedjünk, de most meg telepítsünk fekvőrendőröket, egyfajta akadályokat a járműveknek, meg a közlekedőknek, hogy ezzel csökkentsük a sebességet. Én azt gondolom, hogy inkább mi jobbnak látom a 30-as övezetet, nem rongálja az autókat és a járműveket, és szerintem, hogyha felelősen gondolkodunk és felelősen közlekedünk, akkor ez hosszú távon szerintem be kell, hogy érjen.
2: Átadták a pedagógus napi kitüntetéseket Dabason. A Dabas ifjúságáért Kászonyi Dániel díjat Albertné Balázs Mária pedagógus vehette át. A diákok körében csak Maja néninek ismert tanárnő több évtizedes munkájával generációk tudását és értékrendjét formálta. Az Ország közepe kistérség ifjúságáért díj első fokozatával ismerték el Pásztor Gergelyt, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatóját. A pedagógus közel 20 éve meghatározó szereplője a térség középiskolai oktatásának, emellett közösségépítő és kulturális tevékenységével is maradandó értékeket teremtett. Az Ország közepe kistérség ifjúságáért díj második fokozatát Miklósi László hernádi pedagógus kapta. 4 évtizedes munkája során több ezer gyermek számára tette emlékezetessé a révfülöpi táborozások élményét, hozzájárulva a fiatalok közösségi és személyes fejlődéséhez. Pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát segítő szakembereket köszöntöttek Gyálon pedagógus nap alkalmából. Az eseményen beszédet mondott dr. Rutkáné Molnár Mónika, a Monori Tankerületi Központ igazgatója, valamint Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek alpolgármester. Az alpolgármester köszönetet mondott a pedagógusok egész éves elhivatott munkájáért, hangsúlyozva, hogy tevékenységük meghatározó szerepet játszik a gyermekek fejlődésében és a közösség jövőjének alakításában. Az ünnepségen átadták a gyáli köznevelésért díjat is, amelyeket az önkormányzat a köznevelés területén végzett kiemelkedő szakmai és tehetséggondozó munka elismeréseként adományoz. Az idei kitüntetettek Husztiné Tofán Mónika, az RDSC Ötvös József Technikum pedagógusa, valamint Kunovicsné Földi Anna, a gyáli Tulipán óvoda óvodapedagógusa. Rendhagyó módon búcsúznak az általános iskolától a nyolcadikosok a hétvégén Apajon. Egy korábbi végzős osztály néhány éve előadta a Képzelt Riport című darabot, amelyből ötletet merítve az idei nyolcadikosok is színpadra állnak. Pénteken és szombaton a Padlás című musicalt adják elő a gyerekek. Novák Pál polgármester mondta el, hogyan indult a munka.
6: 2 évvel ezelőtt az akkori nyolcadikosok gyakorlatilag létrehoztak egy nagyon szép előadást, akkor a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadást alkottuk meg, és szabadtéri színpadon adtuk elő. Díszlettel, zenével, rengeteg fénnyel, egy nagyon színvonalas előadás lett belőle. Egyetlen egy előadásra volt lehetőségünk, mert az a nyolcadik osztály szétszéle. Aztán eltelt egy év, és eljött egy újabb év, és a mostani nyolcadikos osztály év elején, szeptemberben megkeresett, hogy ők nyáron látták az előző osztálynak a produkcióját, a YouTube-on megtalálható, és ők is szeretnének valamit. Hagyományt teremtettünk, az biztos, és nagyon sok kihívást állítottunk magunk elé, és ebben nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, mert ahogy említettem, ők kerestek meg azzal, hogy szeretnének valamit csinálni. 3 lehetőséget kínáltam föl nekik, egy könnyebbet, egy közepeset és egy nagyon nehéz produkciót, és az az érdekesség, hogy az első pillanatban rögtön a legnehezebbet választották ki, anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet.
2: A katasztrófavédelem 2026-ban összesen 690 millió forintot fordít az önkéntes tűzoltó szervezetek működésének segítésére. Ebből 138 millió forint jut az önállóan beavatkozó egyesületeknek, míg több mint 552 millió forint a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő szervezeteknek. A felhívásra országszerte 652 önkéntes tűzoltó egyesület nyújtott be pályázatot, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatásoknak köszönhetően működési költségeiket fedezhetik, felújíthatják a járműveiket és szertáraikat, valamint új tűzoltó és szakfelszereléseket szerezhetnek be. A térségben több szervezet is sikeresen pályázott. Az Ócsai, a Délegyházi, a Nyáregyházi és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyaránt 1 millió forint támogatást nyert. A Dolina-Völgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 765 ezer forintban részesült, míg az alsónémedi székhelyű Pest vármegyei műszaki mentőszolgálat és önkéntes tűzoltó egyesület 767 ezer forint támogatást kapott. A jóváhagyott döntés értelmében a 652 pályázó egyesület összesen csaknem 552 millió forint támogatásban részesült. A megítélt összegből közel 180 millió forintot működési kiadásokra fordíthatnak a szervezetek, mintegy 274 millió forint értékben szerezhetnek be szakmai eszközöket, 42 millió forint jut szertárfelújításra, csaknem 40 millió forint pedig járművek és technikai eszközök korszerűsítésére. Emellett természetbeni támogatásként EDR rádiókat is kapnak a nyertes egyesületek.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögöttem a több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Avicii Addicted to You 2014-es felvétele szólt itt az Otthon hangján, és hát ahogy ígértem, megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai napunk. Egy perccel múlt el 3-4-8.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Már mondom is, kedves Kos, csütörtökön új nézőpontok jönnek be a képbe, az ügyeiddel kapcsolatban a Bikahold stabil energiája lehetőséget ad, hogy ráérez, mi akadályozott eddig. Engedd, hogy ma egy új inspiráció elindítson benned valamit. A Hold ma kora délután belép a jegyedbe, kedves Bika, és megkönnyíti a dolgodat. Egy fontos ügyben komoly elismerést zsebelhetsz be. Ugyanakkor gondolj bele, ki vagy te, amikor nem akarsz senkinek sem bizonyítani. Most az a feladatod, hogy elfogadd magad olyannak, amilyen vagy. Csütörtökön lassíts, kedves ikrek, és figyelj a belső hangodra. Olyan jeleket kaphatsz, amiket a mindennapok zaja miatt általában nem ismersz fel. Figyelj a tested üzeneteire, az álmaidra, vagy a váratlanul felmerülő sugallatokra. A Bikahold a belső biztonság érzetedre, stabilitásodra hívja fel a figyelmet, kedves rák. Most különösen érdemes visszanyúlni a gyökereidhez és megvizsgálni, mi az, amire valóban szükséged van ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezd magad. Lehet, hogy ma rájössz, kinőttél bizonyos szokásokat, embereket vagy helyzeteket. Kedves oroszlán, ma bizonyos értelemben a kapcsolataid, a közösséged kerül a fókuszba, akár munkahelyi, akár ismeretségi vonalon. Gondold végig, kik azok, akik mellett tényleg töltekezel, és kik azok, akik csak elvonják az energiáidat. A Bika jegyébe lép a Hold délután, és a stabilitása segít tisztán látni, kire számíthatsz igazán. Most a munka különös értelemben kerül a fókuszba, kedves szűz. Fontos kérdés, hogy mi a motivációd, az elismerés, a pénz vagy élvezed, amit csinálsz, esetleg mindhárom együtt. Ma könnyen rájöhetsz, hogy a siker nem csupán elismerő szavakból áll, hanem abból is, hogy te mennyire vagy elégedett azzal, amit teszel. Csütörtökön nem elégíti ki semmi a mérlegeket, ami túlságosan felszínes vagy üres, legyen szó beszélgetésről vagy baráti kapcsolatról. A Bika Hold a valódi intimitás felé terel téged. Nagyon szép estét töltetsz a pároddal, ismerkedésre is nagyon jó ez a mai nap, mert most igazán meg tudsz nyílni a másiknak. Minden kapcsolatod tükör lehet ma, kedves Skorpió. A Bikába lép a Hold délután, ami a veled szemben álló jegy és az energiája rámutat, hol vetítetted ki másokra a vágyaidat vagy a félelmeidet. Ez most nem a kompromisszumok ideje, hanem az őszinteségé. Valakitől nagyon értékes tanácsokat kaphatsz. Csütörtökön érdemes kicsit lelassítani a nyilasnak. Figyeld meg, mi az, ami valóban feltölt. Ez lehet egy nyugodt reggeli kávé, egy finom sütemény vagy egy séta a természetben, ahol tényleg érzed a föld stabil energiáját. Ha adsz magadnak időt a lelassulásra, az új ötletek is könnyedén megérkeznek hozzád. Csütörtökön a Bika Hold az önszeretetre, öngondoskodásra hívja fel a figyelmed, kedves Bak. Az öröm nem egy jutalom, amit ki kell érdemelned, hanem valami, amihez bármikor jogod van. A hétköznapokba is belefér a szórakozás, vagy akár a romantika, a randizás is. Kedves vízöntő, bár a nap a Kos Holddal nagyon lendületesen indul, de délután már egész más energiák érkeznek, a Bika Hold téged is a lelassulás felé terel. A stabilitás most nem unalmat jelent, hanem alapot ahhoz, hogy szabadon álmodhass és tervezz. Ezekben a nyugodt pillanatokban tud megérkezni az inspiráció a jövőre nézve. És végezetül, kedves halak, a Bika Hold arra figyelmeztet, hogy ma lassíts és figyelj a szavaidra. Nem csak az számít, mit mondasz, hanem az is, hogyan mondod. Egy baráti kapcsolatodban is lehet feszültség, bár valószínűleg nem te vagy a középpontjában. Viszont te lehetsz az, aki segít tisztázni a vitát. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.

0: Found You, Calvin Harris és Benny Blanco közösen itt az Otthon hangján. Ezzel zártuk ezt az órát. Egy percünk van még 8 óráig. Folytatódik a TikTok 8 óra után is. Lapozórával megyünk majd tovább, most pedig közlekedési hírek jönnek. Az M5-ös autópályán az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt. Az egysávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni, vezessetek óvatosan. Baleset történt az M0-as autóúton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot zárták le, több kilométeres torlódásra kell készülni ott is. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszokon, telítettek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető a Mogyoródi szakaszon, és az M0-as csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. A szokásos reggeli torlódások miatt lassult le az előrejutás az M0-ason is, a Maglótól az Gyáli szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon. Az M1-M7 közös bevezetőjén is erős a forgalom, már a Körhídtól belassult a kocsisor. Az M6-oson az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között is lassabb haladásra kell készülni. Torlódásra kell készülni a 81-es főúton Székesfehérvártól északra, a Sárkeresztes előtti szakaszon, és sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, és a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is. Vezessetek óvatosan, a 29-562-562-es telefonszámon pedig várom a ti közlekedési infóitokat.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg. Halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál, Szulka Brigit halljátok, és ez pedig a lapozóra. Már is bele fogunk majd fogni, és invitálok benneteket egy virtuális sajtósétára. Kávét a kézbe, figyeljetek rám, de most először hallgassuk meg Ray Daltont és a Blood Runningot, aztán Jude Law is énekel nekünk, utána pedig jövök friss hazai hírekkel.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Jude Law és a Presso itt az Otthon hangján, és 10 perccel 8 óra után bele is csapunk a lapozórába.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Már kezdjük is azzal, hogy belement a MOL, új jogokat kap a szerb állam a stratégiai olajcégben, a Forbes összefoglalójából idézek. A 444 azt írja, hogy megállapodott a MOL és a szerb állam a szerb olajvállalat a NIS jövőjéről és a részvényesi jogok újra szabályozásáról. A szerb energiaügyi miniszter bejelentése alapján, ha a MOL megszerzi az orosz Gazprom nefti 56,15%-os tulajdon részét, és az amerikai hatóságok jóvá hagyják az ügyletet, a szerb állam további 5%-nyi NIS részvényt vásárol. A megállapodás eredményeként Belgrád nagyobb befolyást szeretne a stratégiai döntésekben, és az ország számára kedvezőtlen lépéseket is megakadályozhatna. A MOL emellett vállalta, hogy a pancsovai finomító a jövőben is legalább a szankciók előtti évek átlagos kapacitásán működik, ami kulcsfontosságú a szerb üzemanyag ellátás szempontjából. A NIS ellen tavaly amerikai szankciókat vezettek be az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL jelenleg is tárgyal a Gazprom nyelvtel az orosz részesedés felvásárlásáról, miközben az Egyesült Arab Emírségek állami olajcége az adnok esetleg kisebbségi befektetőként való belépése is napirenden. Van további részletek a Forbes hasábjaim. Döntött a kormány az uniós források felhasználásáról, órákon belül bejelenthetik a részleteket. Hosszúra nyúlt a szerdai kormányülés, amelyen több területet érintő döntések is születtek, írja a közösségi oldalán Magyar Péter. A kabinet a vagyonadó szabályozás első tervezetéről tárgyalt, illetve ki kriptovaluták kriminalizálásának megszüntetését is ígérte. Döntöttek a nemrég felszabadított uniós források felhasználásával kapcsolatban és a babaváró támogatások, illetve a diákhitelek kamatstopjáról is. Az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltásának eredeti javaslatát szigorított. A kórházi klímaberendezések javítására és karbantartására 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást különítettek el, emellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre. A kormány délelőtt 11 órakor számol be részletesen a döntésekről, a tájékoztatót pedig az M4 oldalán is percről percre követhetitek majd.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Well, hello, széthagyott ruhák itt az otthon hangján, és van még 10 percünk, 8:30, lapozórával megyünk tovább.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Kijöttek a számok. A magyar családok reáljövedelme 70%-kal nőtt 2010 óta. A GKI elemzése szerint a több gyerekesek átlag fölé kerültek, a gyermektelen és egygyerekes családok viszont továbbra is az átlagos életszínvonal alatt élnek. Erről az Infostart számolt be. A kutatóintézet az új magyar kormány előtt álló gazdasági kihívásokat bemutató sorozatának 7. elemzésében a gyerekes családok relatív jövedelmi helyzetével foglalkozik. Az MTI-nek küldött elemzésben kiemelik, a KSH adatai alapján 2010 óta a családok jövedelme inflációval kiigazítva is jelentős növekedést mutatott, átlagosan 70%-kal nőtt a reál jövedelmük. Azonban mivel a családosok támogatási rendszere egyre jobban a több gyerekeseket támogatta, például a családi adókedvezmény, 4 vagy több gyermekesek anyák adómentessége, gyet, ellátások együtt folyósíthatósága, 2 gyermekesek adókedvezményének megduplázása, így a 2, illetve a 3 vagy több gyermekes családok reál jövedelme mutatta a legnagyobb növekedést. Előbbi 108, utóbbi 68%-kal emelkedett 2010-hez képest. A gyermek nélküliek és az egygyermekes családok reál jövedelme valamivel kisebb mértékben 50-54%-kal nőtt. Ebben a lemaradásban az elemzés szerint a támogatások, például adókedvezmények, kedvezményes vagy visszanemtérítendő támogatások, nagycsaládos fókusza is szerepet játszott. Részleteket tehát az infostart.hu-n olvashattok, nagyon szépen kifejti a cikk, hogy hogyan és mint alakult ez az évek során.

0: Kicsit kiugrunk külföldre. Lángokban a Közel-Kelet, erről a 24.hu ír. Az USA Iránt bombázta, Teherán az amerikai szövetségeseket lőtte. Csütörtök hajnalban folytatódtak a harci cselekmények az USA és Irán között. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter magyar idő szerint szerdán éjfél előtt bejelentette, hogy kemény csapást mérnek Iránra, és kulcsfontosságú létesítményeket fognak bombázni, hogy jobb belátásra bírják Teheránt. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága azt írta, hogy önvédelmi csapásokba kezdtek Irán területén. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország különböző részeit érintően, többek között Teherán nyugati részén működésbe léphetett a légvédelem, robbanásokat észleltek katonai létesítmények és repterek közelében, támadások hangját lehetett hallani a Perzsa-öböl felől is. Teherán közölte, hogy teljesen lezárja a Hormuzi szorost, és tüzet fognak nyitni minden hajóra, amely megpróbál áthaladni. Részletek a 24.hu oldalán.
1: Szalagcímek egy órája. Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Iniko és a Jericho című dal szólt itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 8:30-ig. Hát, ha közeledünk azért az ebédhez, ha nem is olyan gyorsan, úgyhogy egy gyors menü ajánlót már is mondok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: A Sári ABC csütörtöki menü ajánlója, már mondom is, a leves húsleves házi grízgombóccal, az A menü szárazbab főzelék sertéspörkölttel, a B menü milánói sertésboldal reszelt sajttal, a napi ajánlat sült csülök lilakáposztával, hagymástört burgonyával, vagy tejszínes kukoricás csirkeragú burgonya krokettel. A konyha mai ajánlata gyömbéres körteleves mascarpone habbal. Az első főétel retro hack sült burgonyával, kovászos uborkával, a második számú főétel pedig békönös csirkemell rizssel, sok sajtos mártással. A konyha ajánlata olaszos töltött csirkemell aszalt paradicsomos burgonyával, friss salátával, a desszert pedig csokis brownie. A szarvasbangóban pedig ma húsleves lesz grízgaluskával, az A menü kijevi töltött csirkemell majonézes burgonya salátával, a B menü marha húsos lazánye, a vegán menü falafel sült édes burgonya pürével és zöld fűszeres mártogatóssal, a mentes menü kakukkfüves vasalt csirkecomb almásdiós zeller salátával, a desszert pedig fergeteges eperbomba. Én már most jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez, de majd még jövök a menü ajánlóval a később. Is. Reklám szünetre megyünk, utána pedig közérdekű információkkal jövök vissza.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Értéket közvetítünk.
9: Közérdekű információk.
0: A Daköv Kft. Hernád településen a vízi közműhálózaton történő rekonstrukciós munkálatok kapcsán, mely a Lugasdülő Köztársaság utca kereszteződésében zajlik, június 11-én előreláthatólag 9 és 12 óra közötti időszakban az átkötés idejére ivóvíz kizárás válik szükségesé Hernád településen. A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. Ez a jelenség az egészségre általmatlan, a szolgáltatott ivóvíz egyéb paraméterek étereiben semmilyen változás nem következik be, de továbbra is előírásoknak megfelelő. Kérik a munkavégzés idejére szíves türelmüket és megértésüket az ott lakóknak. Ismeretterjesztő előadása és közönség találkozó a Skarica Máté városi könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásukat a Becsületkasszában köszönettel elfogadják. Az út, ami benned folytatódik címmel előadás lesz az El Camino-ról Inárcson, az Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban június 12-én 18 órától. Súlyuk Ildikó és Füvesi Lajos saját élményein keresztül mutatja meg, hogy milyen volt az út. A program során autentikus ízek és izgalmas sztorik várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes.
8: A Rádió Dabas
9: közérdekű információit hallottad.

0: Kelemen kabátban, köszönöm szépen itt az otthon hangján. 4 percünk van még 3-9-ig, jön a lapozóra folytatása.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Megjelent az EU rendelet, július 1-től drágább lesz a Temuról vagy a Shine-ről rendelni. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen, a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. További részletek az index.hu hasábjain. Szintén a Telexről idéznék. 17 év és 900 repülés után bukott le az Air Canada kapitánya, hogy nincs is megfelelő jogsia. Azzal vádolnak egy volt Air Canada pilótát, hogy 17 éven át hamis okmányokkal repült, így szállított több ezer utast kereskedelmi járatokon. Az ontariói származású 59 éves Geoffrey Wall pilótának azóta nem voltak rendben a papírjai, hogy 2009-ben kapitánnyá léptették elő. A rendőrség szerint hamisította a dokumentumait. Az Air Canada azonnal eltávolította a szolgálatából, miután tavaly rájöttek a turpisságra. A csalást egy rutin ellenőrzés során szúrták ki, amikor eltéréseket észleltek a vádlott pilóta engedélyének dokumentációjában. Az Air Canada maga jelentette az ügyet a kanadai szövetségi kormány közlekedési minisztériumának, közölte a légitársaság. Állításuk szerint az utasok soha nem voltak veszélyben, mivel minden pilóta hat havonta átesik egy alkalmassági képzésen. A kapitányi poszthoz ugyanis a pilótáknak rendelkezniük kell egy úgynevezett légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel. A kapitányi pozíció betöltéséhez a több pilótás kereskedelmi légiközlekedésben elengedhetetlen a legmagasabb szintű 14 tantárgyból álló elméleti vizsga és több száz órányi gyakorlati repülési tapasztalat megléte. Ez nagyon hasonló ahhoz, mintha egy házi orvos agyműtétet végezne a rendelőjében, hozott egy érzékletes, ám kevéssé megnyugtató példát a nyomozást vezető rendőrfőnök. Volt 27 éve repült az Air Canadánál, 98-ban kezdte, a rendőrség szerint az elmúlt 17 évben több típusú Boeing repülőgépet vezetett, összesen 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített. Június 1-én összesen 7 pontban emeltek vádat ellene, köztük csalás és okirathamisítás gyanújával.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 98.2.

0: Blaha Louisiana és az Amore szólt itt az Otthon hangján. 10 percünk van még 9 óráig, folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Nem hozta a várt eredményt Rubint Réka kemoterápiás kezelése. Rubint Réka újabb kemoterápiás kezelésen vesz részt, miután a korábbi terápia nem hozta meg a várt eredményeket. A 2022 óta rákkal küzdő fitnessedző és üzletasszony májából vett mintákat jelenleg Amerikában vizsgálják, hogy kiderüljön, képződtek-e ott áttétek. A családanya továbbra is optimista és hisz abban, hogy sikerül legyőznie a betegséget. Rubint Réka idén tavasszal osztotta meg a nyilvánossággal, hogy egy ritka daganattal küzd, amelyet nem betegségként, hanem egy megoldandó feladatként kezel. A diagnózis szerint a 6 cm-es daganat olyan létfontosságú szerveket érint, amelyek miatt a műtéti eltávolítása nem lehetséges, ráadásul az aorta közelében helyezkedik el. További részleteket pedig a Blick hasábjain olvashattok erről. 14 számot adnak elő fiatalok és felnőttek, romák és magyarok. Józsefváros 2026, 8. kerületi rapperek készítették a közös hip-hop lemezt. A Yo City Angels egy kimerevített színes képkocka, egy zenélő képeslap Józsefvárosból mindenkinek, aki szívén viseli ennek a kerületnek a sorsát, akit érdekel, hogy mi történik most velünk 8. kerületi rapperekkel, szerepel a kiadvány gondozó Trotter Records ajánlójában. Az egyelőre digitális felületeken később a tervek szerint fizikai formátumban vinilen is elérhető zenei anyag mentora DJ Old School Peppino, azaz Rácz Norbert, a józsefvárosi hip-hop közeg jellegzetes alakja, a rádiós műsorvezető producer volt, a Yo City Angels, a Józsefvárosi Fiatalok Hangja című projekt zenei alapjait Ulica Ákos készítette. Az előadók a Fido ifjúsági központban működő Fido stúdióhoz, illetve Fido hip-hop rádióhoz kapcsolódó fiatal, felnőttek és tinédzserek közül kerültek ki. A projekt a Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíj program támogatásával valósulhatott meg. A Yo City Angels albumon újvonalas és old school hip-hop számok egyaránt megtalálhatók, összesen 14. Részleteket a player.hu-n olvashattok, és hát meg is tudjátok majd hallgatni ezt az új anyagot.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég
0: tiktak.
1: Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.
1: És mindjárt 9 óra lesz, 3 percünk van még 9 óráig. A mai rendhagyó sztereónk, illetve délelőttünk lesz, hiszen Kis György Krisztián Moldovan Ági be fog jelentkezni majd nekünk a mai Vitafort országos partnertalálkozóról. A Vitafort 45 éves, és ma rendezik az országos partnertalálkozójukat. Innen fogunk sok érdekes beszélgetést meghallgatni majd 9 óra után, úgyhogy tartsatok velünk, érdekes lesz ez a mai délelőtt, izgalmas témákkal. De most nézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig jövünk is vissza.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsap csomópont között baleset történt, az egyre sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Baleset történt az M0-as autóúton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között, a 21-es kilométernél az M1-es felé a belső sávot zárták le, több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Dunahídon egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, a 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain telítettek a sávok. Az M3-as autópálya Mogyoródi szakaszon és az M0-as csomóponttól befele kell számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M0-as autóúton Maglódtól a gyári szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon, az M1-M7 közös bevezetőjén, az M6-oson az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között. A 81-es főúton Székesfehérvártól északra a Sárkeresztes előtti szakaszon, a 10-es főúton Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Vezessetek óvatosan, jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
0: Novel,
4: Noticias,
0: Novinky,
4: News,
0: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelmi kiképző és raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tomaj novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr, nagy a belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 9 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, Bay Alex és a Slap kezdi ezt az órát, és a Hungarian Mambo, de itt lesz még velünk majd Ricky Martin, és Destiny's Child is, és majd nem sokára jelentkezik is György Krisztián és Moldován Ági is a Vitafort rendezvényéről, tartsatok velünk!
0: A 70-es,
4: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: És már itt is vagyunk Kisgyörgy Krisztiánnal. Szia Krisztián!
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat. A Vitafort partner találkozóról jelentkezünk. Élőben majd a mai nap folyamán, úgyhogy egyelőre még csak egy bejelentkezés erejéig jelentkezünk. 45. évét ünnepli a Vitafort ZRT. Egyrészt

0: erről is fogunk majd beszélgetni a nap folyamán. És hát, hogyha itt vagyunk a Vitafor ZRT-nél, akkor nyilván az agrárium kérdéseit fogjuk majd feszegetni. Növénytermesztés, állattenyésztés, állattenyésztésen belül szarvasmarha, sertés, baromfi, ugye a tojás ágazattal is szoktunk foglalkozni, na meg hát aktuális kérdésekkel. És hát az idei évben a fő tematika, vagy a fő kérdése tulajdonképpen a napnak, az kicsit előre is tekint a jövőbe, hiszen majd az AI, illetve az AI technológiával is fogunk foglalkozni. És a terveink szerint beszélgetünk majd a nap folyamán dr. Búza Lászlóval, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkárával is, úgyhogy őt is ide várjuk majd a külső stúdióba. Aktuális kérdésekről is fogunk beszélgetni, na meg hát erről a titulusról is, hiszen itt azért vannak új fogalmak, ezeket is majd rendbe tesszük a délelőtt folyamán, úgyhogy egyelőre ennyit tudok elmondani a helyszínről. A megnyitó az most zajlik, várják még a vendégeket, 10 órakor kezdődik majd a hivatalos megnyitó, de addig még jelentkezünk.
1: Rendben, hát várjuk a bejelentkezéseket, és mi pedig itt megyünk mindjárt tovább Pápai Jocival. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Krisztián.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A zene alfája és omegája.
9: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Justin Timberlake, Say Something című dalát most egy kicsit félbeszakítjuk, ugyanis itt van ismét a vonalban Kis György, Krisztián a Vitafortól jelentkezik. Szerbusz, már itt is vagyunk adásban.
1: Szia, csak itt közben egy kis performance van a Vitafort DRT-nél, ahol a külső stúdiónk van. Köszönjük ismét a hallgatókat, és egy partnerem is van a beszélgetés során, Holbok László, a Vitafort DRT értékesítési igazgató helyettese, akit köszöntök is a műsorban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Vitafort DRT-nek a 45. születésnapját is ünnepeljük most a partner találkozón. Mit jelent a cég számára ez a 45 év?
2: Cégünk számára én úgy gondolom, hogy mindenképpen elsősorban a stabilitás jellemzi, tehát Magyarország legrégebbi, leghistorikusabb takarmányozási cégéről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy erre minden egyes kollégánk, illetve természetesen én is büszke. Nagyon sokan már akár a kezdetek óta itt dolgoznak, 10 éve, 20 éve erre a cég és a vezetőség nagyon komoly energiákat fektet, és óriási büszkeséggel tölti el őket, illetve tölt el minket, hogy a lojalitás ugye a kollégák körében ekkora, és ezt úgy gondoljuk, hogy a jövőben ez egy óriási előnyünk, illetve óriási építőkövünk lehet a továbbiakban is.
1: És hát nyilván nem csak a munkaerő tekintetében fontos ez a 45 év, hanem a mai napnak tulajdonképpen az innováció, a generáció közötti kapcsolat is fontos. A generációkat azt mondjuk már így érintettük is, de hát azért az innováció azért rengeteget változott az elmúlt 45 évben, és ugye csak arra gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt ünnepeltük például az üzemnek az átadását, de hogyha összehasonlítjuk az 1981-es indulással, és megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben mit történt, azért ilyen erős változások, erős fejlődés jellemzi ezt az ágazatot.
2: Igen, óriási lépésekben fejlődik maga az állattenyésztés is az elmúlt évtizedekben, és természetesen ezzel együtt a takarmányozás, illetve a takarmányipar is, valamint a hozzátartozó tudománykörök is. Napról napra látnak napvilágot olyan kutatások, kutatási témák, kutatási területek, amik alapjaiban esetleg meg tudják változtatni a nézeteinket. Természetesen az állatok biológiája élettel az ugyanúgy marad, de ott is fejlődünk. Ugye a genomika mindenféle genetikai előrehaladásokkal fel kell vennünk a versenyt, úgy gondolom. Kiemelten foglalkozik a cég is természetesen évtizedek óta a kutatásfejlesztés és innovációval. Ezt egy nagyon jó mondattal lehet úgy gondolom összefoglalni, hogy aki nem fejleszt, az lemarad, és ez abszolút érvényes magában a kutatásfejlesztés és innovációban is. Évről évre, illetve akár hónapról hónapra próbálunk, illetve meg is tesszük azt, hogy olyan újdonságokat és olyan új gondolatokat hozzunk el akár a saját magunk berkein belül, amik előre tudnak mozdítani szakmai oldalon is, illetve természetesen, hogyha ezek beváltak és működőképesek a magyar vagy akár az exportpiacainkon, ezeket oda kiterjesztve, tovább víve a partnereink és a jövőbeni partnereink munkáját is segíteni. Természetesen itt gondolni kell akár a fenntarthatóságra is az állattenyésztésben, az állatjólétre nagyon nagy hangsúly fektetünk cégszinten is, erre nyilván Európai Uniós törekvések is óriásiak. Ezt természetesen mi is osztjuk, és így is gondoljuk, hogy ez így helyes. A jövő pedig úgy gondolom talán valami irányból már megvan írva, de mindenképpen a fejlődés útján és a fenntarthatóság útján látjuk ennek a folyamát.
1: Az innovációról, hogyha beszélgetünk, és akkor ugye szóba kerültek a különböző ágazatok, nyilván ugye ők is folyamatosan fejlesztik magukat. Egy takarmányozó vállalatnak, cégnek hogyan kell erre tulajdonképpen választ adni, illetve mennyire fontos például a Vitafort ZRT életében az innováció?
2: Igen, abszolút gyakorlatilag, amikor a szakma diktálja úgymond az iramot, akkor ez ugye nagyon meghatározó a mi napi életünkben, akár a saját, akár a kollégáim szakmai életében, a folyamatos felkészültség, a folyamatos képzések, akár kutatásfejlesztési projektekbe bevonva, tehát már egy picit előre menve azt, ami lesz a jövőben. Ugye nagyon sok jó lehetőség volt kutatásfejlesztési projektekben, hogy már előre tudjuk azt vetíteni, hogy mit hozhat a jövő, és arra felkészüljünk, úgyhogy abszolút a felkészülés és a felkészültség ennek a nyitja.
1: Nemzetközi szinten egyébként mi az, ami elmondható? Mennyire vagyunk akár az élmezőnyben, mennyire vagyunk előtérben ilyen tekintetben?
2: Úgy gondolom, hogy maga Magyarországon található takarmányozási, takarmányipari cégek elég komoly fejlődésnek mutattak az elmúlt évtizedekben. Abszolút mindenki figyeli a nemzetközi irányelveket is. Természetesen ez érvényes az állattartó telepekre is. Szarvasmarha, sertés, baromfi, illetve más állattartó telepekre is. Ők is, ha nem fejlesztenek, akkor lemaradnak. Nagyon nagy igény, illetve ha van lehetőség ebben a helyzetben sajnos, ugye ezt is el kell mondani, hogy most azért nem a legkönnyebb időket éljük, de akik ezt meg tudják ragadni, meg tudják fogni, hogy előre tudjanak menni mindezek mellett, azok egy komoly előrelépést tudnak elkönyvelni a jövőben is azoknak.
1: Állattartó telepekről beszélgettünk, illetve az innovációról, de hát nyilván nem csak az innováció az, ami meghatározza ezeknek a működését, hanem azért a mindennapos problémák is. És hogyha az állattartásról beszélünk, azért az elmúlt egy év rengeteg kihívást hozott az ágazatnak. Ugye egy évvel ezelőtt később volt ez a partner találkozó, pont abból kifolyólag, mert éppen a szarvas marha ágazatot érte egy komoly betegség, járvány, ami miatt tolni kell, de hát ugye beszélgethetünk a baromfiról, most éppen aktuálisan a sertésről. Ezek a járványhelyzetek például, vagy ezek a problémák mennyire érződik például a takarmányozási piacon?
2: Igen, természetesen ez óriási bizonytalanságot tud szülni, nem csak a takarmányozási oldalon, hanem maga az állattenyésztési részen is, a partnereinknél, az állattartó telepeknél. Nagyon nagy gondot okozott ez szerintem a fejekben is, mert bocsánat, hogy így mondom, mert egy nagyon komoly bizonytalansági faktort okozott ez a tulajdonosoknál, termelőknél. Borzasztó volt ezt látni, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy testközelből, de nagyon sok hírből, illetve partnerünknél is, hogy ez a ragados száj és körönfájás mentálisan, pszichésen milyen problémákat okozott ugye az állattartó telepi dolgozóknak, tulajdonosoknak, valamint most ugye bejelentették a sertéspest is, hogy sajnos már előfordult Magyarországon zárt telepen is, ez gazdaságilag is komoly hatással lehet, jelenleg ezt még természetesen látjuk, de nem látjuk a végét ennek. A baromfi influenza fogalmatosan itt kering ugye a partnereink, illetve a cégek környékén. Ez ellen csak védekezni lehet, felkészülni lehet, ezt is én úgy gondolom, hogy elébe kell menni, hogyha van rá mód, és a védekezés és a biosecurity a legfontosabb ezeknek a megoldásában.
1: A gondok és a nehézségek ellenére az idejében is összegyűlnek itt a Vitafor ZRT telephelyén a partnerek, akikkel ugye kapcsolatban vannak, és ott mindig jó hangulatú, illetve érdekes előadásokkal tarkított szakmai napnak lehetnek tulajdonképpen személyes fültanulói, akik ide ellátogatnak. Mire számíthatunk a mai napon, mivel találkozhatnak, akik ellátogatnak ide?
2: Igen, a mai napon ugye adjon Isten ez a úgymond mottónk, ez egy úgy gondolom nagyon találó és nagyon jó mondata a partnertálkozónknak, ugye a két első szó az az AI-jal alliterál, abszolút ugye eznek a korát éljük, látjuk, hogy ez milyen fejlődéseket hozhat, milyen irányba mehetnek a technológiák. Az adjonisten pedig azért van, ez sokan esetleg nem is tudják, nyilván az én generációm se ebben volt már, de régebben ugye így köszöntek a mezőgazdaságban egymásnak az emberek, és ez egy nagyon szép mozzanat volt akkoriban is. Ezért ragadtuk meg ennek a mottóját, illetve természetesen az, hogy a gyökereink a múltban, az pedig természetes, mivel, ahogy mondtam, ugye 45 éves, vagy ahogy beszéltünk, 45 éves a Vitafor, ez abszolút egy nagy múltú cég, illetve a jövőbe tekintve én úgy gondolom ezzel, ami itt van mögöttünk, új üzemünk, Ázsia üzem, úgy gondolom, hogy egy nagyon előremutató lépést tettünk egy néhány éve, hogy ez megépült, gyakorlatilag Közép-Európa legmodernebb üzemével. Itt mögöttünk 5-600 meghívott, illetve 5-600 ember regisztrált a eseményünkre, ami nagyon megtisztelő, hiszen ezt mindig elmondjuk, akár partnerről, akár beszállítóról van szó, hogy mi is velük vagyunk kerekegész, és ez abszolút megtisztelő, hogy ők ezen részt vesznek.
1: Hogy az AI-ról beszéltünk, azért kicsit kettősség is van ugye ezzel kapcsolatban. Mármint arra gondolok, hogy itt a generációkról beszélgettünk, és ugye azzal kezdtük a beszélgetést, itt azért több olyan kolléga is van, aki 10-20 éve már legalább itt a cégnél van, de hát ugye nagyon sokan mondják azt az AI-ról kapcsolatban, hogy majd előbb-utóbb az emberi erőt tulajdonképpen ki fogja váltani, és akár a szakmák tűnhetnek el. Takarmányzás tekintetében mennyire van már jelen az AI, és mennyire van meg például ez a veszély akár a jövőben?
2: Én úgy gondolom, hogy kutatási részeken van egyelőre, még természetesen egy üzemegységek technológiákban már meglévő ez az AI, illetve cégüzemeltetésekben, genetikában nagyon komoly számításokat kell ott is ugye nyilván végrehajtani genomikai projekteknél. Ott úgy gondolom abszolút ez már egy működő dolog. Mi ezt úgy véljük és úgy valljuk, nagyon mozgolódunk mi is ebben, illetve próbáljuk megtalálni azt, hogy itt a jövőben ez miben tud a mi segítségünkre lenni a Vitaforton belül, de úgy látjuk, hogy ez nem helyettesíti, nem fogja az embert, hanem segíteni. És ha megtaláljuk ennek a módját és mi voltját, akkor ez egy nagyon jó kiegészítés és egy oda-vissza munka tud lenni a humán erőforráson.
1: Múlt és a jövő találkozik, tehát a mai napon itt a Vitaport ZRT szakmai napján, partner napján. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a programokat. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen mi is! És jelentkezünk majd még a Vitafortól, Kis György Krisztián hamarosan visszatér. Most Lábas Viki és Járai Márk, és az Együtt kezdtük jön.

0: Lábas Viki, Járai Márk, együtt kezdtük itt az Otthon hangján, ezzel zártuk ezt az órát, 5 perc múlva lesz majd 10 óra. És folytatódni fog a bejelentkezés a Vitafort külső stúdiónkból. Kis György Krisztián érkezik majd még izgalmas beszélgetésekkel, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Egészen akár délig is fogunk mindenféle izgalmas témákról beszélgetni. Most reklámszünetre megyünk, a reklám után pedig közlekedési hírekkel jövök vissza, országos híreink után pedig folytatjuk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-7990.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt. Egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A Waze élőképe szerint is erős a forgalom, araszolás van az M5-ös autópályán egészen Inácstól szinte Ócsáig, illetve Ócsán bent a városban Dózsa-György utcán is lépésben haladnak az autósok, illetve Dunaharasztinál az 51-es környékén is közepes a forgalom, vezessetek arrafele is óvatosan, valamint Dán-Szentmiklósnál, Dán-Szentmiklós és Nyáregyháza között is van egy kicsit erősödő forgalom, arra is vezessetek óvatosan. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
6: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
3: Novel,
7: Noticias,
3: Novinky,
7: News.
3: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősíteni az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, a törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
7: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 10 óra után 3 perccel ismét itt vagyunk, a mikrofonnál Szulka Brigit halljátok, és a külső stúdióból pedig Kis György Krisztián időnként bejelentkezik a Vitafort mai partner találkozó is napjáról. Úgyhogy tartsatok velünk, érdekes témákat fognak kivesézni itt, úgyhogy érdemes itt maradni. Most jön az It's Not Right, But It's Okay című dal itt a 93.4-en.
3: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
7: az otthon hangja.

0: Hamis Hulahup szólt itt az otthon hangján, de közben már itt is van velünk Kisgyörgy Krisztián a vonalban. Szerbusz, köszöntelek ismét.
1: Szia, Brigi, köszöntjük a hallgatókat a Vitaport ZRT szakmai napján, partner találkozóján vagyunk továbbra is, és van ismételten beszélgető partnerem, méghozzá Takopulosz Péter, a Törökszent Miklósi MG ZRT cégvezetője, tanácsadója, akit köszöntök a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm, jó napot kívánok!
1: Tejágazatról fogunk beszélgetni, mert ugye a Szent Tamási termékek lesznek majd tulajdonképpen a célcsoportunk, ami majd a beszélgetésnek az egyik témája lesz, de hát a tejágazatról azért beszélgessünk, hiszen azért az elmúlt hetekben, hónapokban itt azért a tej felvásárlásáról, illetve a tejágazatot érintő kérdésekről volt hangos a sajtó. Mi az, ami most aktuálisan elmondható? Mennyire oldottak meg a felmerült kérdések, problémák?
2: Mi cégünk különleges helyzetben van, mert van egy tejelőtehenészetünk, 450 tehén szaporulatával, illetve 4 éve építettünk egy tejüzemet. Hát addig, amíg csak tehenészetünk volt, addig egy céggel leszerződtünk, egész évben elvitték a nyers tejünket, nem volt vele több bajunk, gondunk. Viszont azóta, mióta tejüzemünk van, nem tudunk hosszú távú szerződéseket kötni, mert mindig várjuk, hogy felfusson a termékgyártásunk, illetve hogy azokat el is tudjuk adni. Hát ennek jelen pillanatban az a következménye, hogy addig, amíg állítólag, mert azért ez nem annyira publikus, csak olvasni lehet róla, vagy ismerősöktől információt szerezni, tehát addig, amíg valaki leszerződik a nyers tej értékesítésére, kap 130-150 forintot egy liter nyers tejét, ami lehet róla, vagy ismerősöktől információt szerezni. Tehát addig, amíg valaki leszerződik a nyers tej értékesítésére, kap

0: értékesíteni tudjuk a fennmaradó nyersteinket, amit a fejüzemünk nem dolgoz fel, mert senkinek nem kell ott a tej. Tehát örültünk annak is, hogyha 70 forintért eladjuk, utána felemelkedett 80 forintra, most már 90 forintra. De azért hozzáteszem, hogy tavaly például a mi átlag árunk az majdnem 190 forint volt. Az idén a takarmányárak magasabbak, tavaly sem volt igazán kedvező időjárás, és hát a növénytermesztési ágazat nem tudott olyan hozamokat produkálni, mint amit az előző években. Tehát a nyersteink takarmányozásának az önköltsége is magasabb lesz. Jelen pillanatban ezzel a 90 forinttal talán pusztán csak a takarmány önköltséget tudjuk fedezni, vagy illetve fedezi. És van egy tejüzemünk. Ugye ez a tejüzem azért jött létre, hogyha ilyen nyerstei válság van az országban, vagy Európában, akkor nagyobb profittal tudjuk a nyersteinket, mint tovább feldolgozott terméket értékesíteni. De hát nem egy egyszerű dolog az élelmiszeripar, mi mezőgazdasági cég vagyunk, de szerintem még mindig tanuljuk az élelmiszeripart, és hát a tejüzemünk olyan 50% körül kihasználtsággal működik, amire azt mondta, illetve nagyon nyomott árak vannak, ugye? És nem tud ez se nyereséget tenni. Hát az, ami nem tudunk versenyezni, hogy Németországban, Hollandiában, Franciaországban 3-5%-kal több tejet állítanak elő, ez egy őrült felesleget jelent. Tudni kell, ha csak a németek 3%-kal több nyers tejet állítanak elő, az gyakorlatilag a teljes magyar nyers tej termelésnek felel meg. Ők se tudják értékesíteni, de feldolgoztatják, nyomott áron bejön az országba, és már is leverte az árakat. Illetve hát leveri az is, hogy akik megveszik 70-80-90 forintért a nyers tejet, abból ugye olcsóbb termékeket tudnak gyártani. Összefoglalva, nagyon nem egyszerű a helyzetünk.
1: Igen, azt is szerettem volna kérdezni, hogy nyilván ugye ez az egyik oldal, a másik oldal az a vásárlók részéről. Mi az, ami tapasztalható, hiszen itt azért az utóbbi időben például pont a tejjel kapcsolatban is lehetett hallani, hogy most valóban jótékony hatása van, nincs-e jótékony hatása, illetve hát azért a piac is átalakult, hiszen rengeteg kézműves tej termelő, illetve ugye tejből különféle sajtokat, illetve joghurtokat, stb. Előállító kézműves, illetve kis gazdaság is megjelent az utóbbi időben, meg hát azért versenyezni kellett ugye az előbb említett nagy áruházláncokkal is, akik ugye elég olcsón hoztak be külföldről különféle tejeket. Mi látható ilyen tekintetben? Az érdeklődésre gondolok elsősorban.
0: De első kérdés, most a tejtermék egészséges vagy nem? Nem hiszem, hogy én hiteles vagyok jelen pillanatban, mert mi tejet meg tejterméket is előállítunk. Én úgy gondolom, hogy ez a vita sokáig fenn fog maradni. Ettől függetlenül én nem tartom helyesnek, hogy ha idézőjelbe is mondom, ezeket a tejhelyettesítő termékeket igen nagy arányban fogyasztják a tudatos fiatalok. Nem tudom, hogy ez a tudatosság, és ismétlem magamat, nem-e megtévesztésből fakad, sőt én kifejezetten gyűlölöm, hogy ezt tejnek nevezik. Tehát nem tej, hanem úgy néz ki, mintha tej lenne, mert folyékony és fehér. Az egyik nagy fájdalmunk, hogy mindenhonnan olyan visszajelzéseket kapunk, hogy a termékeink, mert mi gyártunk folyadéktejet, tehát másfeles 2-8-as tejet, gyártunk joghurtot, kefírt, kaukázusi kefírt, tejfölöket, illetve a tejfölt, túrót, ezek a legnagyobb volumenben készülő termékeink. Bárki megkóstolja, azt mondja, hogy brilliáns, hogy nagyon finom, hogy más. Maga a folyadéktejünk is inkább hasonlít a nyers tej ízére, ami egy karakteresebb tej íz. mint a

0: általában a piacon lehet kapni, de ennek ellenére a fogyasztókat ez nem érdekli. Tehát addig érdekli, míg megkóstolja, de már 5 forinttal, vagy 2 forinttal, vagy 3 forinttal nem akar többet adni egy 150 g-os joghurtért. Tehát én nem hiszem, hogy ezen múlik, de ilyenek az emberek, ilyen a vásárlóerő, inkább az árat figyelik, és nem feltétlenül az ízvilágát, vagy a minőségét a terméket.
1: A mai napnak ugye a témája egyrészt a generációk. Hogyha ezt a szót mondjuk, akkor az önök cége életében generációk összekapcsolódásáról mi az, ami elmondható? Mennyire, ugye itt a Vitaport ZRT-nél beszélgettünk már a mai nap folyamán, itt azért vannak ugye olyan kollégák, akik 10-20 éve itt vannak a cégnél, vagy akár hosszabb ideje. Az önök esetében mi az, ami elmondható így a generációkról?
0: Ha jól értem a kérdését, megpróbálok válaszolni. Nálunk 150-160 fő dolgozik. Nagyságrendileg azt mondhatom, hogy a 80-90%-a már hosszú évek óta nálunk dolgozik. Természetesen van jövésmenés, évi 30-40 fő jön-megy. Én nem akarok felülni alá a lóra, amit lehet hallani, hogy mert a mai fiatalok és azok már nem olyan intenzitással akarnak dolgozni, nem olyan lojálisak a céghez, könnyebben elmennek. Biztos így van, de amikor mi fiatalok voltunk véhetően, mi sem voltunk olyan lojálisak, csak ezt már elfelejtettük. Illetve hát alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a fiatalabb munkavállalóknak milyen igényei vannak. Ilyen az élet, ilyen a világ, ennek valahol meg kell felelni. Az egy másik kérdés, hogy nem csak fiatal, hanem idősebb munkaerő is nagyon nehezen található a munkaerőpiacon, illetve hát mi is nagyon sokszor mellé nyúltunk, mert nem olyan embert vettünk fel, aki ténylegesen teljesített, vagy teljesítménykényszere lett volna, vagy bizonyítási vágya lett volna. Igazán sokszor úgy éreztük, hogy csak azért van itt, mert tizedikeig megkapja a fizetést.
1: Másik témája a mai napnak az a jövő, ugye az AI, és így akkor itt beszélgethetünk akár az állattartásról, illetve magáról a tejágazatról is. Itt a különféle fejlesztések, fejlődési struktúrák mennyire vannak jelen, mennyire gyorsan fejlődik akár maga a teljes iparág, akár mondjuk az állattartás tekintetében.
0: Ez az AI egy csoda, mi használunk. Használjuk az AI-t különböző dolgokra, leginkább arra, hogy megkönnyítse a kutató munkánkat, vagy éppen összefoglaljon anyagokat, információkat. De terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereink vannak, amelyek őrületes mennyiségű adatállománnyal bírnak, és ennek az elemzése ez mindig megakad. Persze, mert a kollégák az effektív, a klasszikus szakmai munkájukat akarják végezni, és vagy nincs affinitásuk, vagy nincs idejük, de az adatokat nem elemzik, vagy nem elemzik kellőképpen, és terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereinket mesterséges intelligencia segítségével összehúzzuk, és gyakorlatilag az őrületes adatállományt elkezdjük majd elemezni.
1: Az ágazatot, ha nézzük, akár a tejágazatot, akár az állattartás tekintetében, igazából mindegy, hogy melyik állatról beszélgetünk most, hogy látja, ugye szokták mondani, hogy előbb-utóbb az AI akár átvett bizonyos funkciókat, ez mennyire igaz például akár a tejágazatra, akár a szarvasmarha ágazatra, vagy az állattartásra?
0: Hát...
1: Vagy itt inkább csak a kutatásfejlesztés lesz az, ahol tulajdonképpen együtt tudnak majd működni?
0: Szerintem funkciókat is át tud venni. Mi egyszer gondolkodtunk egy olyan típusú kutatásfejlesztésbe, csak aztán nem tisztik végig, de szerintem az AI segítségével ezt a témát újra elő kell vennünk, hogy például a tehenészetben a felmerülő problémák és azok megoldását az AI-on keresztül próbáljuk megoldani, oly módon, hogy még tanítjuk is, ha úgy látjuk, hogy erre szükség van. Így, ha nincs mondjuk jelen döntéshozó, vagy a döntéshozó nincs jó padban, akkor a mesterséges intelligencia segítségével a jelentkező problémát közdi vele, és várja a megoldást. Tehát, és gondolom, hogy a te üzemben is ugyanez a lehetőség adott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy csodálatos dolog, csak szörnyű veszélyes is.
1: Tehát akkor tulajdonképpen elkerülhetetlen, hogy jelen legyen a jövőben majd valamilyen szinten az AI ezekben az ágazatokon.
0: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor a termékekről. Ugye itt már szóba kerültek, hogy különféle tejtermékek vannak, joghurtok. Pontosan milyen termékekkel találkozhatunk, hogyha az önök termékeit nézzük, illetve hol találkozhatunk ezekkel a termékekkel?
0: A szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy mi alapvetően nagykereskedőkkel vagyunk kapcsolatban. És a nagykereskedők nem hajlandók kiadni, hogy a tejtermékeket ők hova terítik. Számtalanszor kapjuk ezt a kérdést, hogy jó, finom, meg rendben van most itt a Vitaport rendezvényen, de hol lehet kapni? Nem. Tehát nad abszurdum feltétlenül még megyéket sem tudunk, ami így igaz is, meg nem is. De éppen az elmúlt hetekben kötöttünk szerződést az Ocean-nel, és például ma volt a második megrendelésük, tehát vélhetően az Ocean polcain lehet majd találkozni a mi termékeinkkel.
1: Klasszikus termékekről beszélgethetünk, vagy azért vannak különlegességek, keresik a vásárlók a különlegességeket?
0: Én úgy mondanám, hogy ezek klasszikus termékek. Én szeretem a rántottost, ugye? Klasszikus étel. És szerintem Magyarországon az emberek 90%-a szereti a rántotthúst, mint klasszikus ételt. Mi először a klasszikus termékek irányába akartunk elmenni. Amúgy voltak kezdeményezéseink, nem klasszikus termékekkel is, csak a piac nem fogadta be, véhetően az ára miatt. Mi készítettük akkoriban különböző ízesítésű tejszínkrémeket. Hát sajnos le kellett, hogy állítsuk a gyártásukat. Ami még azt mondhatom, hogy nem klasszikus, a tejfölünk az egy habar technológiával készül, arra azt kell tudni, hogy az nem olyan, hogy zárófóliát lehúzom bele, túrom a panelat és megállt benne, hanem elnézést, hanem ez egy rémesebb, folyósabb állagú tejföl. Természetesen nem olyan, mint a házi tejföl, amit ha kiöntünk, akkor szinte ilyen rugózva folyik ki a pohárból.
1: Köszönjük szépen, hogy időt szakítunk, talán egy kicsit megismerhettük a termékeket. Köszönöm szépen, köszönjük, Ligi.
2: Én is köszönöm, és fog még kis György Krisztián jelentkezni a Vitafortól. Most jön Bruno Mars és Rosé, utána egy kis reklámszünet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon. This is a global blackout. A báli hangulatért a presszóben felel. És aki az ütemeket szaggatja,

0: részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Dr. Béres és Veréb Tomi, ugye nem bántad meg itt az otthon hangján, mi pedig menüajánlóval folytatjuk, hiszen hamarosan 11 óra lesz, 3:11 múlt 3 perccel, és hát közeledünk az ebédidőhöz, nézzük, mit ajánlanak nektek.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Szarvasbangó étterem mai ajánlata húsleves grézgaluskával, az A menü kijevi töltött csirkemell majonézes burgonya salátával, a B menü marha húsos lazánye, a vegán a falafel sült édes burgonya pürével és zöld fűszeres mártogatóssal, a mentes pedig kakukkfüves vasalt csirkecomb almás diós zeller salátával, a desszert pedig fergeteges eperbomba. A konyha mai ajánlata gyömbéres körteleves mascarpone habbal, az egyes főmenü retro hack, sült burgonyával, kovászos uborkával, a kettes főétel békönös csirkemell, rizssel, sok sajtos mártással, a konyha ajánlata olaszos töltött csirkemell, aszalt paradicsomos burgonyával, friss salátával, a desszert pedig csokis brownie. A Sári ABC, Sári ABC-ben ma húslevest ehettek házi grízgombóccal, az A menü szárazbab főzelék sertéspörkölttel, a B menü milánói sertésborddal reszelt sajttal, a napi ajánlat sült csülök lila káposztával, hagymás tört burgonyával és tejszínes kukoricás csirkeragú burgonya krokettel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
5: Reklám voltam, viszont hallásra!
2: Vásárolsz?
4: Dolgozol?
3: Pihensz?
4: Veled megyünk mindenhová!
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kozma Orsi, táncolj velem, ezzel a dallal zártuk ezt az órát, 2 percünk van még 11-ig. Reklámmal megyünk tovább, utána kinézünk az utakra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: És már nézzük is, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében baleset történt. A 37-es kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas Albert is a csomópontban tud lehajtani az autópályáról. Vezessetek óvatosan. Az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak, Gyöngyös térségében mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Az élőkép szerint viszont már egész Örkénytől lassul a haladás, lépésben haladnak az M5-ös autópályán, így akár az ottani lehajtónál is érdemes letérni, ez Budapest felé vonatkozik, tehát az örkényi lehajtónál, ha ott nem, akkor viszont Újhartyánnál mindenképpen, hiszen utána történt a baleset, és arra figyeljetek oda, hogy Hernádon a főutcán is emiatt megnövekedett forgalom válható, illetve a 4606-os környékén is itt Dabason, Dabas és Újhartyán között szintén megnövekedett forgalomra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztít, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
3: Novel,
7: Noticias,
3: Novinky,
7: News,
3: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedés és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 11 óra múlt 5 perccel, a mikrofonnál Szluka Brigitt halljátok, és már megyünk is tovább. Martin Garrix, Ed Sheeran közösen a Repeat It nyitja ezt az órát, és ebben az órában is fog jelentkezni Kis György Krisztián a Vitafort-tól a kihelyezett stúdiónkból, úgyhogy tartsatok velünk.
8: A 70-es,
9: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas,
8: az otthon hangja.

0: Meghan Trainor, Mother című dala szólt itt az Otthon hangján, és 4 perccel múlt el 4:12, elveszettnek találta rovattal, megyünk tovább.
1: Mi segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
2: Az elveszett megtalálta rovat támogatója, Falazító Liget.
0: És már mondom is, mit kerestek, és mit találunk, szóval hétfő délelőtt Mayer Kinga elhagyta a pénztárcáját a Lidl parkolóban. A volt benne bankkártya is, ha becsületes megtalálót arra kéri, hogy adják le itt nálunk a szerkesztőségben. Újhartyáról a Monori utcából tűnt el egy 5 éves Doberman kankutya, nagyjából 45 kg-os, ha esetleg láttad vagy befogadtad, hívd a szerkesztőségünket. Május 6-án Dabason a Szent István téren az egyik padon maradt Kovács László pénztárcájában, benne minden iratával, a becsületes megtalálót kérjük, juttassa vissza az iratokat a rajtuk található címre. Dabason a Laguna üzletházban maradt Kozári Flavia epilepszia kártyája, az okmány átvehető nyitvatartási időben a Laguna üzletházban található ékszerboltban. Örülünk, hogy segíthettünk, köszönjük, ha segítesz nekünk.
2: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazító Liget támogatta.
1: Reklám.
2: Lazító Liget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
1: Ez reklám volt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: 30-as övezetbe sorolták Felsőpakony minden utcáját, átadták a pedagógus napi kitüntetéseket Dabason, elvonulnak a felhők.
9: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A Petőfi utcáról letérve minden utcában 30-as övezetet vezettek be Felsőpakonyon. Az önkormányzat ezzel az intézkedéssel a közlekedés biztonságot szeretné erősíteni. A sebességkorlátozás annak érdekében történt, hogy a jó minőségű utakat ne kelljen fekvő rendőrökkel elrontani, ne tegyék ki a lakosságot a forgalomlassító küszöbök előtti és utáni zaj- és levegőszennyezésnek. Nagy János polgármestert hallják.
10: A képviselőtestület a 30-as övezetnek a bevezetését helyezte prioritásba, és ez meg is történt. Hát egyetlen egy útunk van, a bekötő útunk, ez a Petőfi út, innen letérve, akár jobbra, akár balra megy a településen az ember, akkor ott egy 30-as övezet lép életbe. Ezzel próbáljuk egy kicsit csökkenteni az autóknak és a járműveknek a sebességét, ezáltal pedig a közlekedés biztonságát. A másik út az a fekvőrendőr lett volna, én viszont azon az állásponton voltam, és nyilván ez a tábor megosztott, van, aki ezt szorgalmazza, van, aki az, de én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nem győztük kerülgetni a kátyúkat, meg a víztócsákat, meg a sarat az utakon, akkor alig vártuk, hogy végre egyenes, sima, normális utakon közlekedjünk. Most meg telepítsünk fekvőrendőröket, egyfajta akadályokat a járműveknek, meg a közlekedőknek, hogy ezzel csökkentsük a sebességet. Én azt gondolom, hogy inkább mi jobbnak látom a 30-as övezetet, nem rongálja az autókat és a járműveket, és szerintem, hogyha felelősen gondolkodunk és felelősen közlekedünk, akkor ez hosszú távon szerintem be kell, hogy érjen.
8: Átadták a pedagógus napi kitüntetéseket Dabason. A Dabas ifjúságáért Kászonyi Dániel díjat Albertné Balázs Mária pedagógus vehette át. A diákok körében csak Maja néninek ismert tanárnő több évtizedes munkájával generációk tudását és értékrendjét formálta. Az Ország közepe kistérség ifjúságáért díj első fokozatával ismerték el Pásztor Gergelyt, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatóját. A pedagógus közel 20 éve meghatározó szereplője a térség középiskolai oktatásának, emellett közösségépítő és kulturális tevékenységével is maradandó értékeket teremtett. Az Ország közepe kistérség ifjúságáért díj második fokozatát Miklósi László hernádi pedagógus kapta. 4 évtizedes munkája során több ezer gyermek számára tette emlékezetessé a révfülöpi táborozások élményét, hozzájárulva a fiatalok közösségi és személyes fejlődéséhez. Pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát segítő szakembereket köszöntöttek Gyálon pedagógus nap alkalmából. Az eseményen beszédet mondott dr. Rutkáné Molnár Mónika, a Monori Tankerületi Központ igazgatója, valamint Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek alpolgármester. Az alpolgármester köszönetet mondott a pedagógusok egész éves elhivatott munkájáért, hangsúlyozva, hogy tevékenységük meghatározó szerepet játszik a gyermekek fejlődésében és a közösség jövőjének alakításában. Az ünnepségen átadták a gyáli köznevelésért díjat is, amelyeket az önkormányzat a köznevelés területén végzett kiemelkedő szakmai és tehetséggondozó munka elismeréseként adományoz. Az idei kitüntetettek Husztiné Tofán Mónika, az RDSC Ötvös József Technikum pedagógusa, valamint Kunovicsné Földi Anna, a gyáli Tulipán óvoda óvodapedagógusa.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Bács-Kiskun vármegyei labdarúgó bajnokság után még egy hétig izgulhattak a labdarúgást kedvelők, mégpedig azért, hogy kinyeri a vármegyei kupát, a Harta vagy a Lajos Mizse. Az eredmény ezúttal is nagy harcban dőlt el, számolt be a baol.hu. A találkozót ezúttal nem valamelyik résztvevő csapat otthonában rendezték meg, hanem a megye legjobb pályáján, Kecskeméten a Széktói stadionban, ezzel is tisztelegve, hogy milyen értéke van a magyar kupának. A két csapat játékosait korosztályos labdarúgók vezették be a pályára. Az elmúlt bajnokságban két alkalommal is találkozott egymással a Harta és a Lajos Mizse, jól ismerik egymást, de most kérdéses volt, hogy ki milyen taktikát választott a kupa megnyerése érdekében. A Lajos Mizseiek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben megszerezték a vezetést. Egy jobb oldalra kiadott labdát Juhász Tamás lőtt a hosszú sarokba, ezzel lett 0-1. Nem sokkal később jött a Harta válasza, amikor is Koszovcsuk Olekszandrül közeli fejesét lábbal védte Faragó Ádám. A 25. percben Varga Milány jó 20 méterről szúrta kapura a labdát, Faragó ezúttal is védett. Két perccel később már sikerült a kapuba találni a Hartának, baloldali kis szöglet után Dorogi Renátó talált a kapuba, 1-1. Egy újabb Hartai támadás után Faragónak kellett a léc alá tartó labdát hárítania. Az első félidő végén megszerezte a vezetést a Harta, egy kapura lőtt labda kipattant Faragóról, pontosan Ivacs Gábor elé, aki közelről nem hibázott, 2-1. A második félidő előtt a Lajos Mizse előtt adódott lehetőség, hogy kozmetikázzon az eredményen, de Majoros Benjamin közelről a kapu mellé lőtt. Az 52. percben Koszovcsuk futott el a bal oldalon, középre adott, ahol jókor érkezett Ivacs, és mintegy 10 méterről a kapuba bombázott, 3-1. A találkozó hajrájában is volt még egy nagy helyzet a Hartának, amikor is Gugyella Ferenc lövését védte lábbal Faragó. Harta esze, Lajos Mizsei VLC tehát 3-1. Az érmeket és a kupát Losonci László, a Bács-Kiskun megyei labdarúgó igazgatóság tiszteletbeli elnöke és Velez Attila igazgató adta át a két csapat tagjainak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
8: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögöttem a több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Zara Larsson és Pink Panthers Stateside című dalát félbe szakítva. Itt van velünk ismét Kis György, Krisztián a Vitafortól jelentkezik ismét. Szia Krisztián!
1: Szia Brigi, köszöntjük a hallgatókat, a Vitaport ZRT partner találkozóján vagyunk továbbra is, és újabb beszélgető partnerem van. Ezúttal dr. Búza László, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságáért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára, akit köszöntek is a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat!
1: Kicsit közelebb, és akkor úgy fogják hallani a hallgatók. Hát talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy ugye egy új fogalom is megjelent az ön titulosában, ez pedig az élelmiszerműveltség. Ez pontosan mit is jelent, mit akar?
2: Azzal kezdeném, hogy választások után, amikor megkeresett miniszter, akkor még miniszter jelölt úr, arra, hogy az élelmiszer területen dolgozzunk együtt, akkor utána beszélgettünk a kormányzat vezetőjével, a kormányfővel is, és úgy fogalmazták meg, hogy mi a dolga egy ilyen államtitkárságnak, akkor még a név nem volt meg, hogy az a feladatunk, hogy Magyarországon 10 éven belül jobb, szebb, egészségesebb és okosabb, műveltebb emberek éljenek. És amit ehhez élelmiszer oldalról hozzá kell tenni, arról szóljon az államtitkárság. Ezért lett végül is az a név, hogy gazdaság, ahol előállítjuk, forgalmazás, ami a raktározást is magában érti, és a műveltség. Mi a műveltség? A műveltség az igazándiból valaminek a megértése. A magyar fogyasztóval hosszú évek óta nem foglalkozik. Például az élelmiszer, vagy az egészség, állategészségügy, sok-sok területen nem foglalkozik az illetékes kormányra. Azt hiszük, hogy még mindenki emlékszik rá, hogy kiskertben kapirgál, zöldhagyma, piros retek, vagy éppen nagymama levágja a csirkét, de ezek már nem feltétlenül vannak meg. A ma élelmiszer fogyasztója nem ismeri ezt a folyamatot. Ha ránéz arra a minisztériumra, amiben dolgozok, amiben dolgozhatok a kollégáimmal együtt, akkor igazándiból vitatkozunk, paraszt emberek jutnak az eszébe, hogy most van támogatás, nincs támogatás, most éppen asszály van, vagy árvíz van, vagy most járvány van, de hogy ez az egész miért van, vagy hogy van, ezt nem érti. És az élelmiszer műveltséghez azt tartozik hozzá, hogy végre megérti, végre elmondjuk, és összehozzuk az embereket. El tudja mondani a gazdálkodó ember, hogy én termelem meg a tejedet. Én termelem meg a kenyeredet, a hozzávaló gabonát, a sertéshúshoz való dolgokat. Ezek emberek, ezek életek, ezek történetek, ez gondoskodás, ez odafigyelés, ez igényesség, és használnám azt az út, hogy felelősség. Hiszen neki élelmiszer biztonsági felelőssége van, minőségi felelőssége van. Ez a mai kormány, ez az emberek kormánya. Fel kell tenni mindig magunknak azt a kérdést, hogy egy kormányzati döntés mögött hol vannak az emberek? Mi jó nekik ebből? Megítélésünk szerint egy művelt élelmiszer területen is művelt ember az tud jó döntéseket hozni, amikor szavaz a vásárlásnál a pénzével. Szavaz arról, hogy mit választ, szavaz arról, hogy az ő egészsége hogy alakul, szavaz arról, hogy lesz hulladék, nem lesz hulladék, szavaz arról, hogy megmarad-e például a magyar élelmiszer előállítók jövője. Sok-sok dolog van ebben, és nem csak hagyomány, nem csak hungarikum, nem csak a gatyába kaszáló ember, biztos érti, amiről beszél. Ezek mind-mind fontosak, de értelmes, egészséges, jobb, és műveltebb emberekre van szükség ahhoz, hogy ez a magyar robusztus élelmiszergazdaság megmaradjon, és hosszú ideig életképesen teljesítsen.
1: Ahogy egy kicsit összefoglaljam nagyjából, ha jól értem, akkor egyrészt a másik oldalt is szeretnék megismertetni. Abszolút. A vásárlókkal, de ez a fajta része az ön titulusának az egyébként azt is jelenti, hogy akár az élelmiszereket, amiket megvásárolunk, azt is tudatosabban vásároljuk majd a jövőben?
2: Természetesen. Tehát van egyszer, ahogy említettem, előállítás, van forgalmazás, technológia, de nagyon-nagyon fontos, és ebbe kérdezett bele az élelmiszer műveltség, a fogyasztó. Először fog megjelenni a minisztériumban egy önálló főosztályban a fogyasztó. Neki készítjük. Olyat szeretnénk készíteni, ami neki jó. Olyat szeretnénk készíteni, ami az adott generációnak, az egészséges generációknak jó, amitől egészségesebb lesz, amivel megőrzi az egészségét, amivel tudja fejleszteni az egészségét. Szeretnénk egészséges élelmiszert adni a bölcsiseknek, az idős otthonok lakóinak, a várandós kismamáknak, a versenyzőknek, hogy ne a feltétlenül a fehérje porokba higgyen, hanem értse meg, hogy bocsánat, egy csirkemelben, egy sertés karajban, ez benne van, és megenged egy hasonlatot. Talán itt Dabas környékén értik a Kincsem versenyló története, megvan önnek? A Kincsem kanca azért volt bármire képes, és azért tudott sokkal többet teljesíteni, mint a szülei. A édesanyja, a kanca is, meg az apja, a csődör is angol telivér volt, de ők Angliában születtek. Ez a kis csikó, ez Magyarországon született. A magyar takarmány, a magyar itatóvíz, a magyar időjárás és a magyar gondoskodás hozta ki belőle azt, amit ki lehetett hozni belőle ezen viszonyok között. Az európai közösségen belül nyilván a közösségi szabályozásnak megfelelően az élelmiszerek alapvetően biztonságosak, egyenértékű, egy más országból származó, mint a miénk. De a miénk az úgy, ahogy Kincsemből kihozta a maximumot, ez tudja belőlünk is kihozni a maximumot. És ezért javaslom azt, hogy legyen rend a fejünkben, hogy persze, ha Spanyolországban vagyok, ki ne hagyja a jó sonkát, vagy Görögországban a jó borokat, vagy a sajtokat, ott azt kell lenni. De idehaza, amiből felépülünk mi, ami a mi működésünket adja, az legyen olyan, mint a Kincsem megközelítő.
1: Említette az előbb a generációkat, és hát ugye a mai napnak az egyik vezérfonala pont a generációk, illetve a generációk összekapcsolódása. Az agrárium tekintetében, és itt akár a mezőgazdaságot, akár az állattenyésztést vesszük alapul, azért az elmúlt időszakban generációváltás valahogy nem nagyon akart tulajdonképpen működni, mert ugye rengetegféle pályázattal próbálták segíteni akár a családi gazdaságokat, akár pedig a fiatal gazdákat, hogy ismét akár a mezőgazdaság, akár az állattenyésztés felé forduljon. Ez mennyire lesz kiemelt célja a következő időszaknak, hogy ismét a fiatalok visszataláljanak ezekhez az ágazatokhoz?
2: Annyira jó kérdés, hogy akár erről nyugodtan egy másfél órát beszélhetnénk. Több ország keresztül ment ezen, vagy benne van ebben, de nem realizálja, hanem eltakarja, nem foglalkozik vele, és hiányzik a megértés ennek a problémának. Írország, egy nagyon jó példa, ők 20 évvel ezelőtt voltak abban a cipőben, hogy mindenki a lányok közül Barbie akart lenni, a fiúk közül meg pókember, mert nyilván ez jött. De hogy tejet termelő, vagy teheneket fejő gazdálkodó, vagy a juhokat terelgető gazda, vagy halász, ez nem. És ők akkor leültek, megértették, fölfogták, és kidolgoztak egy nagyon-nagyon jó stratégiai tervet. És ez a stratégiai terv arról szólt, hogy 10-15 éven belül ők ezt határozták meg. Minden évben legyen két nap, egy tavasszal, egy ősszel. Amikor az oktatásba, az óvodától, ők akkor a felsőoktatást határozták meg, mindenütt beszéljünk arról, hogy mi az a vidéki élelmiszer előállító tevékenység. Mi ez az élelmiszergazdaság, kik vannak benne, és hogy legyen vagány, hogy én olyan tejet termelek, hogy na, a szomszédban is, ahogy mondani szokták, rágyújtanak, annyira tej. És adjuk át ezeket az élményeket. Csak itt jelzem meg, hogy például Magyarországon pontosan mi voltunk az elsők, akik a laktózmentes dolgokban elkezdtünk dolgozni, hogy ne kelljen kihagyni az embereknek, akiknek csak egy ilyen laktózintoleranciája van a jó minőségű tejet. Most például az A2-es tej, nem tudom, hogy erről beszéltek-e már a rádiójukban, ami egy genetikai nemesítés, ami megint egy speciális táplálkozási csoportot érint. Visszatérve, ők azt mondták, az írek, hogy egy évben kétszer erről szóljon a dolog. Menjen oda, simogassa meg, szagolja meg, kóstolja meg, rázzon kezet, mondjanak egymásnak sztorikat, lássa meg mögötte az embert. De a parasztember is lássa, hogy én kiket etetek. Nagy számok szerint egy átlag gazdálkodó 200 embernek termeli meg az ennivalóját. Nyilván ágazatonként más, de ez az alapszabály. Tehát vissza a mi történetünkhöz. Ha ő nekik ez 10 év alatt hozott olyat, hogy 10-szeresére nőtt a hajlandóság arra, hogy vidéken és egyébként legyen, mi le vagyunk maradva, de a nagy Istenben bízva, kezdjünk bele egy ilyenbe. De akkor 4 évszakos országként egy évben 4-szer mutassuk meg a csodáját az ősznek, a tavasznak, a nyárnak, a télnek, hozzuk össze ezeket az embereket, és vissza a sztorihoz, a bölcsödétől az idősek otthonáig mutassuk meg azt, hogy mi az, ami van, és kérdezzük meg őket, hogy mi az, amire szükségük van, és üldözzük, tagadjuk ki, és kifejezetten szüntessük meg azokat a gyakorlatokat, amikor egy iskola gyümölcs vagy egy iskola alma programba ütött, kopott, ízetlen, nyomorult, minősíthetetlen minőségű termékeket visznek a gyerekekhez, akiket érzékenyíteni kellene ebbe az irányba. Ez nem megengedhető, ez bűncselekmény. Tehát rendet kell vágni ezen a területen is, mert egyébként sok pénz elment erre is, és akkor lesz magyar gazda elfogadottság, és amikor úgy megyek ki a sertés, a baromfi, a szarvasmarha, vagy éppen vetni, hogy én 200 ember szoroszt fel, élelmiszer ellátását végzem, ugyanúgy, mint az a néni, akitől annak idején a NASA központban megkérdezték, megvan ez a sztori?
1: Nem tudom.
2: Az amerikai elnök volt a NASA központban, és éppen az űrhajó, valamelyik űrhajó felbocsájtásánál jártak, és mindenki ott volt a kitűző, mint önös, hogy Kisgyőgy Krisztián, ez meg ez. Ott volt a kitűző, és el kellett menni a mellékhelyiségre az amerikai elnöknek, és ott egy néni takarító. És akkor, mert nem volt kitűző, és megkérdezték, hogy nára úgy, hogy kicsoda vagy, hogy mivel foglalkozik. Tehát, hogy én része vagyok a csapatnak, aki embert visz az űrbe. Tehát ennek a gondolatnak kell a helyére kerülni, és ezt kell vagánnyal tenni, hogy enni adni, az igenis. Az egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon megy az időnk, és lenne még sok-sok kérdés, de talán még kérdés legközelebb, így van. Viszont ami a nap másik fő témája, az az AI. Agrárium tekintetében mennyire kihagyható, vagy mennyire kell, hogy együttműködjünk az AI-jal, és hát itt azért ez is több kérdést felvet, ugye nyilván ugye próbáljuk visszaterelni akár a fiatalokat, akár a középosztályt az agráriumba, de hát ugye mondják, hogy az AI is azért itt kopogtat, és azért vannak funkciók, amiket átvehet. Lehet akár egy jelentős mérföldkő az AI ebben az ágazatban, vagy itt igazából jól meg fog férni a jövőben egymás mellett az humán, illetve a mesterséges munka?
2: Nem értek az AI-hoz. A felhasználója vagyok az AI-nak többnek is. Egyetemi emberként, kutatóként, főleg adatok elemzésében, értelmezésében, vagy éppen az, hogy hogyan tudok releváns, szignifikáns különbséget keresni, erre használom, ez jó. De az igazságban rengeteg adat van, nem jól, nem megfelelően gyűjtjük, és egyébként nagyon soknak az értelmezés is elmondott. Ebben van helye biztosan az AI-nak. Drónok, hogyan viselkedik fölülnézetben egy ilyen, egy olyan, kombájnok már régóta csinálják, úgy vett ugyanazon a nyomtávon. Hiszem, hogy az állattenyésztésben, élelmiszer előállításban is lehet jól használni, és megmondom őszintén, hogy megint ne féljünk a fiatalokat megkérdezni, akik rutinszerűen használják, míg egy idősebb korosztályhoz tartozó meg remek tőle, és továbbra is csak a lexikális tudásban bízik. Tanuljunk tőlük, és csináljuk meg a legjobbat. Én szerintem van helye.
1: Én pedig remélem, hogy tudjuk folytatni majd a beszélgetést egyszer hosszabban. Köszönjük szépen, most ennyire volt időnk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.
0: És mi is megyünk tovább. Jön Horváth Tamás és a Megyfa, de még Kisgyőgy Krisztián is fog jelentkezni hozzánk. Virá!

0: És már itt is vagyunk, 2 percünk van még délig, de itt van velünk Kis György Krisztián a vonalban. Köszöntelek, szervusz!
1: Szia, Brigi, így van, továbbra is itt vagyunk a Vitafort ZRT partner találkozóján, és Hende Máté országgyűlési képviselővel beszélgetek a folytatásban. Köszöntelek a műsorban, szia!
2: Szia, Krisztián, köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Most már mindig meg kell szoktam, hogy más formában köszöntöm, és nem mint műsorvezető, de jó érzés most ilyen formában is köszönteni a hallgatókat.
1: Igen, ugye itt most meghívott vendég vagy te is, itt országgyűlési képviselő, és hát van ugye veled más országgyűlési képviselő is, illetve előbb beszélgettünk itt államtitkár úrral is, pontosan az agráriumot érintő kérdésekről, hiszen ugye a mai napnak ezek a kérdései. Sertés, szarvasmarha, baromfi ágazata leginkább, amivel ugye szoktak foglalkozni, növénytermesztéssel is az idei évben. És hát ami ezt talán így összeköti az egészet, az tulajdonképpen pont talán a takarmányozás, hiszen a mezőgazdaságban az egyik rész a takarmányt állítja elő, a másik pedig az abból készült,
2: igen, elfogyasztja. És aztán pedig mi is elfogyasztjuk az állatokat ezt követően, tehát igen, ez az ellátási lánc.
1: Igen, csak ugye, hogy ez így működjön, ahhoz talán a legfontosabb az, hogy legyen megfelelő csapadék például, megfelelő mennyiségű eső. Hát itt most azért bizakodtunk mi abban, hogy nem ázunk el, de hát azért
2: a... Igen, este esett egy kevés este,
1: de hát az nem sok. Igen. Viszont ami komolyabb ennél a kérdésnél, ugye nem is olyan régen pont ebből az asszály kérdéssel foglalkoztatok egy szakmai beszélgetés kapcsán, és hát itt szakemberek, illetve környező települések képviselői voltak itt. Hogyan zajlott ez a beszélgetés? Jutottatok-e bármire?
2: Igen, ugye pár hete volt az Asszály Fórum itt Dabason, most pedig nagy örömömre itt vagyok a Vitafortnak a közönség találkozóján, vagy nyílt nap. Nem is nyílt nap, inkább partner találkozó. Igen, ez a jó megfogalmazás. Úgyhogy ezúttal is köszönöm a meghívást erre. Nagyon jó látni, hogy ennyien elfogadták ezt a meghívást, ezt a mait, és itt vannak, és érdekes előadásokat hallhattam. Most is egy kerekasztal beszélgetés zajlik éppen a mi beszélgetésünkkel párhuzamosan szakembereket. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár az Asszály Fórumnál megkérdeztük és meghallgattuk a vízügyi szakembereket, civil szervezeteket, most pedig itt ezen a mai nyílt napon is a mezőgazdaságban, állattenyésztésben dolgozó szakembereket, hiszen szerintem így tudunk egyik lépésről a másikra jutni, ugye lépésről lépésre haladva, a szakemberek bevonásával, az ő tapasztalataikat meghallgatva, hiszen nyilván ez ő náluk van, nekünk döntéshozóknak pedig szerintem az a legfontosabb, hogy őket támogassunk, és egy olyan keretrendszert hozzunk létre, amiben ők tudnak dolgozni, hiszen nagyon sok dolgos ember van akár itt az agráriumban is, csak hagyni kell őket dolgozni, és olyan körülményeket teremteni, amik erre lehetőséget adnak. Igen, ahogy mondtad, azért nehezek a körülmények itt, akár Dabas és környékén a homokhátságon. Volt is egy ilyen térképes ábra, hogy Magyarországon a kukorica és egyéb gabona féléknek a termesztése hol kedvezőbb, hol kedvezőtlenebb. Hát itt a mi régiónk az abszolút piros színű volt, tehát a kedvezőtlen kategóriába esett. Ugye itt nagyon kevés a csapadék és a vízháztartás problémája is kiemelt kérdés, kiemelten problémás kérdés. És igen, itt van nagyon nagy átfedés és összefüggés az, hogy igen, volt a Asszály Fórum, ott a vízháztartásról, a víz megtartásáról beszélgettünk, most pedig ugye a következő lépés, hogy abból akkor hogyan lesz abból növénytermesztés, állattenyésztés, mert hogyha megnézzük mindennek az alapját, akkor ugye ott ez a maszlói szükséglet piramis, hierarchia, aminek az alján ott van az élelmiszer, tehát hogy mi is akkor leszünk majd boldog emberek, hogyha lesz mit ennünk a továbbiakban is, úgyhogy ezért fontos erről ennyit beszélni, hiszen most persze egy olyan világot élünk, hogy bemegyünk a boltba és bármit le tudunk venni a polcról, a világ legkülönböző pontjai érkeznek a termékek. De hát gondolni kell a jövőre is, hogy ez fenntartható maradjon. Ugye mindig ezt kihangsúlyozzuk, hogy rövidíteni szükségesek az ellátási láncokat, hogy ez mondás is nem új keletű, hogy támogasd a hazait, támogasd a helyit, ezáltal a helyi gazdákat, hogy ne egy távoli országból kelljen sok-sok akár üzemanyag és más erőforrásokkal behozni egy élelmiszert, hanem itt meg tudjuk termelni, és ehhez pedig az kell, hogy a helyi gazdákat támogassuk.
1: Ugye itt a téli időszakban azért örültünk, rég nem látott mennyiségű hó esett, és akkor mindenki örült, hogy akkor valóban lesz itt csapadék, és hát Kulik Zoltánnal már beszéltük pont, amit te is említettél, például kukoricát, hogy itt azért egyre inkább kezd háttérbe szorulni, sőt, kezd el is tűnni, és átalakul a takarmányozás, és más növényeket próbálnak bevonni. Ennek a fórumnak, amin pár hete te is ugye résztvevője voltál, valamilyen konkrét megoldás született, vagy egyelőre még csak a problémákat tártátok fel, megoldásokat kerestetek, de lesz-e például már az idejében akár látható nyoma, vagy látható eredménye?
2: Igen, hát a növénytermesztésben én azt gondolom, most egyelőre ez ilyen ötletelés kategóriában tart a dolog, hogy igen, rá van állva a magyar gazdaság, búza, napraforgó kukorica, és főleg itt a napraforgó kukorica nagyon vízigényesek. És itt van egy ellentmondás, vagy ilyen konfliktus, hogy a növényeket kell megváltoztatni, tehát hogy olyan növénytermesztésbe átmenni, ami kisebb vízigényű, mert hogy igen, itt a napraforgó kukorica, ők sok vízigényűek, és hát ehhez most már a megváltozott éghajlat nem kedvező, vagy próbáljunk az éghajlaton, meg a víz, hát az éghajlaton mondjuk már azért kevésbé tudunk változtatni, de hogy mindent megtenni annak érdekében, hogy a vízháztartás az megfelelő legyen, tehát hogy továbbra is tudjuk termeszteni ezeket a növényeket. Hát most jelen esetben azért én úgy látom, inkább ami a könnyebbik út, vagy a józan ésszel, vagy józan paraszt ésszel számomra felfoghatóbb az, hogy olyan növényeket kezdünk termeszteni, hiszen a globális felmelegedés, az éghajlat változás, ezen is kell dolgozni. De ezt visszafordítani viszont iszonyat nehéz. Nyilván lehet lassítani a folyamatot, nem tudom, hogy megállítani lehet-e, viszont újfajta növényeket termeszteni azt viszont lehet, és vannak erre kísérletek, tehát olyan gabonafélék, amik kisebb vízigényűek. Úgyhogy ezen a téren konkrét megoldás, meg ilyen heuréka még nincsen, de hát egy együtt gondolkozás az mindenképpen elindult. A vízháztartás terén ott vannak igen konkrétumok, akár itt Dabason és a Túr Jánosban már engedik be a vizet a Dunából, akár hát most ilyenkor ugye szivattyúzással lehet leginkább, mert a Duna vízszintje is elég alacsony, de hogy ebben itt mit már vannak lépések, zsilipeket megnyitottak, tehát ennek vannak már most látható jelei.
1: Ugye a Tisza pártnak még annó a kampány idején volt az egyik vállalás, az egyik ígérete pont ez a vízháztartás, illetve a vízzel való foglalatosság, hogy erre valamilyen megoldást a közeljövőben, ha nem is találtok majd, vagy talál majd a érintett szakemberek erre, de legalább valamilyen kezdő lépések megindulnak, és hát voltak azért itt más vállalások, például ugye amivel szembe kellett nézni, az ugye a háborús helyzetnek a megszüntetése után, ugye itt például az Ukrajnából érkező termékeknek a behozatala vagy nem behozatala, hogy erre is rögtön választ kellett adni. Aztán itt ugye az egészséges élelmiszerek, az élelmiszerek áfája, igen, ugye ezek igen. Ugye változnak. Mi az, ami a legfőbb célkitűzése most jelenleg?
2: Hát sok-sok, igen. Ahogy mondod, sok-sok terv, és a programban sok-sok ötlet, javaslat, ígéret szerepel. Ezeket nyilván mindegyiket megyünk lépésről lépésre, és igyekszünk megvalósítani. Tudom, az emberek nem csak itt, minden területen már nagyon türelmetlenek, hiszen sok-sok év hiányosságai már felhalmozódtak. Most jelenleg nyilván az a folyamat zajlik, hogy felmérni a jelent, hogy mivel is nézünk szembe. Én mindig ehhez szoktam hasonlítani, hogy gyakorlatilag, mintha bemennénk a Spejzbe, vásároltunk egy új házat, és akkor ott felmérjük, hogy a Spejzben mi van, mi nincs, leginkább mi nincs, és akkor ebből kell főzni, mert közben az emberek meg már írtó éhesek és türelmetlenül várnak, hiszen egy éhes emberrel egyébként nyilván jobb nem újat húzni, Úgyhogy most jelenleg ez zajlik, hogy felmérjük, hogy milyen hiányosságok, akár források, ugye itt már itt sajtóhírek is voltak, hogy akár a költségvetésből kimaradtak több 100 milliárd forintos tételek. Tehát ezeket mind először fel kell mérni ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni érdemben dolgozni, és akár itt az agráriumban is lépéseket tenni. Nyilván vannak olyan dolgok, amik azonnali megoldást igényelnek, mert például itt az osztály kérdésében itt nem lehet mire várni, tehát itt már 24. óra bőven elmúlt, 25-26-ban vagyunk, tehát az osztály az most van itt, ezekre most kell lépni, ugye ennek érdekében fel is állt egy direktor, egy fórum a minisztériumon belül, akik direkt az osztály kérdéskörével foglalkoznak, úgyhogy igen, lépésről lépésre. Én is megmondom őszintén, sokszor türelmetlen vagyok, mert hogy az én vállamat is nyomja a teher, a lakosság türelmetlensége, ami teljesen érthető, de most egyelőre az a legfontosabb, hogy felmérjük azt, hogy mivel állunk szemben, hiszen arra tudunk építeni, hogyha vannak jó alapok, úgyhogy most jelenleg az alapozás zajlik e téren is.
1: Mai nap a két kulcs szava van, egyik a generációk, a másik pedig a jövő, azaz AI. Ugye te is jártad a kampányidőszakban a településeket, nyilván ugye nagyon sokféle emberrel találkoztál, gondolom találkoztál olyan emberekkel is, szakemberekkel is akár, akik ugye az agráriumban tevékenykednek. De hogyan látod például a generációs működést, illetve a generációk közti kapcsolatot, akár a fiataloknak a megjelenését az agráriumban? Kell-e például ezzel foglalkozni a következő időszakban? Illetve hát ez most csak egy ilyen elméleti kérdés lesz, szerinted mennyire lehet kihagyni, vagy mennyire kell bevonni az AI-t a jövőben az agrárium különféle ágazataiba?
2: Igen, ez egy jó kérdés, ugye mai napnak itt a Vitafortnál ez az adjon Isten AI, ez van ilyen kis áthallás,
1: a kettő,
2: igen, szójáték itt a kettőben. Igen, általában nyilván ezt nem tapasztalják az agráriumban dolgozók is, hogy az utánpótlás, tehát a fiatal generáció, ők hát kisebb létszámban szerepeltetik magukat. Talán a családi vállalkozásoknál ez még bízok benne, hogy működik, hogy az újabb generációra át tud szállni ez a mesterség és ez a hivatás. Szerintem mondjuk külső belépőként, akinek mondjuk a családja nem mezőgazdasággal foglalkozott, egy olyan fiatal, hát nem tudnék erre most így példát mondani, hogy létezik ilyen, úgyhogy ezzel mindenképpen igen foglalkozni kell, az oktatással, edukációval, de itt akár igen szó volt itt a mai előadóknál is a polgárok, a lakosság edukációjáról is, hogy igen, tudják, hogy mit miért kell fogyasztani, mi az egészséges élelmiszer, mi nem az, miért olyan fontos, hogy ha mondjuk van két azonos áru termék, akkor hogy választunk a kettőből. Úgyhogy a lakosság edukációja is fontos, és igen, a friss generáció is, akik a mezőgazdaságban, agráriumban szeretnének elhelyezkedni. És igen, a másik kérdés az AI volt. Én megmondom őszintén, nem vagyok egy ilyen AI szakember, meg egy ilyen technikai mágus, de azt azért látom és tapasztalom, hogy minden szektorban az AI már azért ott van, különböző mértékig, és itt most már a szakemberek azt mondják, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e, vagy szabad-e, hanem hogy milyen formában. Tehát, hogy most már biztos, hogy itt van, tehát ezt már nem lehet megállítani, vagy letiltani az AI-nak terjeszkedését. Azt kell megtanulnunk, és akkor megint edukáció, hogy hogyan lehet ezt okosan használni, például az agráriumban, hogyan tudja segíteni az emberek munkáját. Itt a mindenféle technológiával kapcsolatban mindig kérdés, hogy ez majd nehogy elvegyen humán erőforrást, tehát ne helyettesítse az emberi munkát, és ezáltal munkaerő szűnne meg. Én még anno az egyetemen jövőkutatás tantárgyból azt tanultam, most már azért több mint 10 éve, hogy ezek a technikák lehet, hogy valahol egyébként közvetlen mondjuk megszüntet egy munkahelyet, de helyette teremt máshol 10 újat. Tehát, hogy ez nem ilyen fekete és fehér, hogy a technológia térnyerése az csak megszüntet munkaerőt, humán erőforrást, mert újakat is teremt, de nyilván ehhez ez akár nekünk itt Magyarországon, vagy világszinten is alkalmazkodni kell, tehát minden másfajta tudás kell. Tehát lehet, hogy igen, mondjuk a robotizálás az munkaerőt megspórol egy ponton, de nyilván ezeket üzemeltetni kell, és alkalmazni, és integrálni a helyi viszonyokhoz. Úgyhogy ezek ilyen összetett kérdések, hogy most ez jó, nem jó, maga az AI, de itt az agráriumban is már látható jelei vannak. Úgyhogy azt kell szerintem felmérni, meg igen, ez a kormányzat részéről is egy felelősség, hogy hogyan lehet ezt okosan és az agrárium és ezáltal az emberek javára fordítani.
1: Hát akkor ezt várjuk majd a jövőben, és biztos fogunk erről még beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy időt szakítottál ránk.
2: Én is köszönöm, és további jó zenehallgatást. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, mi pedig közlekedési információkkal megyünk már is tovább. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében baleset történt, a 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. És szintén az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 5-ös főúton, vagy az M4-es autóút felé, vezessetek óvatosan.
3: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddenben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférés biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátruhai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Így negyedkor ismét itt vagyunk, és itt van velem a vonalban Kis György Krisztián is. Köszöntelek.
1: Szia, Brigi, köszöntjük ismét a hallgatókat. A Vitaport ZRT partner találkozóján vagyunk továbbra is, és egy újabb beszélgető partner ül mellettem. Próbálom jól mondani nevet, Bailo Amadou. A Tej 2007 MG Kft. Képviseletében van itt nálunk. Köszöntelek a műsorban. Kicsit közelebb a mikrofont, és akkor így most már tökéletes is lesz. Hát először is kezdjük azt, hogy hogyan is kerültél Magyarországra, hogyan is kerültél kapcsolatba itt a hazai tejágazattal.
7: Én úgy kerültem ide, hogy állami ösztöndíjas voltam. Annak idején a Magyarország is a Minto Mali, illetve a keleti blokk is a Mali között ilyen kapcsolat volt, és annak révén én állami ösztöndíjat kaptam, így 1984. szeptember 19-én érkeztem ide, pontosan 15 óra. És a keleti blokk is a Mali között ilyen kapcsolat volt, és annak révén én állami ösztöndíjat kaptam, így 1984. szeptember 19-én

0: gyakorlatilag a, ugye folyamtársam volt, és vele együtt költöztünk a Bácsálmásra, Bácsálmáshoz, Szeged még a Baják között van, és ott annak idején volt a úgynevezett állami gazdaság, Bácsálmás Agráripari Eztér, ott lett belőle, és akkor mi ott dolgoztunk. Nagyon-nagyon sokáig, 15-20 évig, aztán amikor lett privatizálva, akkor jöttem erre felé. Azóta itt dolgozok egyébként szomszédban, Alsó-Némedibe, tehet termelünk, és ott telepvező szakmai irányító vagyok a telepnek.
1: És miért pont Magyarország lett végül is a célállomás, illetve miért maradtál itt?
0: Illetve nem Magyarországra akartam jönni, szinte legyek, mert amikor pályáztunk ösztöndíjra, lehetett választani. Én olyan területet akartam választani, ahol franciául beszélnek, mert ugye mi a francia gyármat az a Mali, ahonnan jöttem Nyugat-Afrika, és akkor jelöltem a Franciaországot, Kanadát és Oroszországot. Oroszország ezért jelöltem, mert otthon itt tanultam oroszt, de nagyon szeretem, abból írásbeli, szóbeli érettségiztem, de mondom, ha a francia terület nem lesz, akkor nem lesz probléma. Utána tudtam, hogy a Magyarországot kaptam, mint lehetőségként, néztem a keleti blokk, akkor biztos, hogy oroszul beszélnek, mondom, akkor semmi gond, nincs, úgy orosz van, akkor idejövök. Csak amikor idejékeztem, rájöttem, hogy itt nyilván mi van, teljesen más, mint amire én gondoltam. Kicsit padlól fogtam, de mégis nem bántam meg, hogy itt maradtam.
1: Több évtizede tevékenykedsz akkor már az agráriumban, illetve azonban is a tejágazatban.
0: Igen.
1: És ott az elmúlt időszakban, az elmúlt években azért nem ez volt az a sikerágazat, ez a tejágazat, ami annyira dübörögne. Itt ugye rengeteg panasz érkezik az ágazatból, főleg itt a felvásárlási árakkal van probléma. Hogy látod, mi okozza jelen pillanatban például ezt a nyomott árat a felvásárlásnál, illetve mi az, amiben küzdeni kell ennek az ágazatnak?
0: Hát ugye most gyakorlatilag ez az ágazat mindig szenvedett. Mindig problémák voltak. Hol asszály, hol tejnek ára, hol betegség. Most nagy mértékben hozzájárult ugye most a betegség, ami volt. Száj különfájás betegség. De azzal ugye gyakorlatilag Magyarország a karantén alá került. És egy csomó tej nem lehet szállítani külföldre, és azok itt maradnak a tejforgó. A feldolgozókig azt mondják, neki ez itt túltermelés van, nem tudnak többet átvenni, és úgy gondolják, hogy akkor csak akkor tudnak átvenni, gyakorlatilag minimál, gyakorlatilag olyan, hogy mondjam, a fölháborító áron, hogy ezt elfogadom, akkor elviszik, nem fogadom el, akkor csinálom a tejben, amit akarok. De tejre nem tudom így csinálni, a tejnek nem maradom, hogy innentől álljon le, nem kell termelni, és ez a helyzet van, próbálunk különböző trükköket, így idéző a trükköket, különböző megoldásokat találni, hogy túlélni ezt a helyzet, ami most van. Most nagyon-nagyon rossz, ami van.
1: Itt mondják azt, hogy azért a környező országokban is túltermelés van, és nagyon sok nemzetközi lánc például külföldről hoz be nyomott áron, sokkal olcsóbb áron tartós tejet például. Ezekkel mennyire lehet versenyezni?
0: Hát az a baj, hogy én mindig az nagyon-nagyon jót kérdezett, mert én már 8 éve tejtermelő tanácsnál is ott vagyok, és mindig próbálom mondani, hogy megoldásokat kell találni. Például Afrikában, ahonnan én jöttem, Nyugat-Afrikában, ott a tejtermék, a hús, húsfélék, a gabonák, mindenből annyira hiány van, hogy egyszerűen nem lehet kapni. Pénz még, rengeteg pénz van, mindent megvesznek, és kézfizetik, sokan vagyunk, és ezzel nem bírtam itt, hogy nem hallgatnak rám. Még a tejfődolgozóknak is mondtam, hogy tessék a tejportot, úgy át kell alakítani, olyan tejportokat kell csinálni, hogy emberi fogyasztás alkalmas, ez akár 50 kilóba, 25 kilóba, 10 kilóba, koncentrátumba, gyakorlatilag az a mennyiség, nincs az a mennyiség, ami Afrikába menne, és Nyugat-Afrikából beszél, ahonnan jöttem, ami nem fogyna el. És ezre nem tudom végig ezt vinni, és most éppen az államtitkár erről beszéltem, hogy keresem meg, az akkora lehetőség a Magyarországnak is, de nem használja ki.
1: Mi lett az oka egyébként?
0: Az oka szerintem a gyakorlatilag, így mondom, kellett Közép-Európa nem ismeri az Afrikát. Afrikáról csak rosszat hallanak. A valóság teljesen más, mint amit tévében megy. Tehát nem az a valóság. A valóság azt nem tudja. Oda kell menni, ott kell megnézni, ott kell látni. De hát ott pénz, rengeteg pénz van. És emberek sokan vannak, és ami ennivaló, minden megvesz.
1: Magyar termelőknek hozna egyébként megoldás, például ha mondjuk nyitnának az afrikai piacra, olyan tekintetben, hogy nyilván itt azért szállítási költségek is belejönnek, nem tudom, hogy esetleg vám,

0: költségek is még mennének rá, de hogy ilyen tekintetben még megérni egyébként a kis...
1: Én szerintem megéri. A Kínából el lehet hozni, az árut megveszik. Hollandiából, Kanadából, akár Amerikából, ott is van szállítási költség. És Afrikában, ha gyakorlatilag tengeren lehet menni, Dakarban már ott van, vagy elmegy Abidjanba, ha hajózni lehet. Hajóval lehet vinni. Hát a franciák elviszik, olaszok elviszik, a hollandok elviszik, a németek elviszik, neki megéri, magyaroknak nem éri meg. Egy példa. Tavaly Nyugat-Afrikából jött rendelés műtrágyából 75 ezer tonna. Jól mondom. Vigel Lászlónak a gyerekének szóltam, majdnem infarktus kapott. Ekkora mennyiség, hanem ekkora mennyiség rendelés van. Átadott egy telefonszámot, és a kereskedő, aki keresztemben foglalkozik. Felhívtam, beszéltem, hogy 600 kilométeren kívül sehova nem mennek. Nem mennek. 75 ezer tonna. Ez csak három államból volt. Ott Nyugat-Afrikában van 10-valahány állam.
0: Tehát akkor itt össze együttműködéssel lenne szükség ahhoz,
1: igen,
0: hogy
1: ez... olyan szinten, hogy állami szinten. Csak nem én álmodó elintézem, hanem úgy kell csinálni, hogy állami szinten ezt kéne szervezni, sőt, sokszor az állam garanciával mennek a terméket. De az állam kifizeti. És utána továbbadja a terméket, majd onnan majd birkózzon, hogy akinek odaadta. Tehát ilyen lehetőségek vannak.
0: Tejterméktanácsnak a tagja is, hogy említetted az előbb, tejterméktanács tagjaként apostrofáltad magadat pár perccel ezelőtt. Tehát adódik a kérdés, hogyha már a tejről beszélünk, hogy azért ugye az utóbbi időszakban ezzel kapcsolatban is nagyon sok kérdés van, mármint a tejjel kapcsolatban, hogy most egészséges, nem egészséges. Mi az állásfoglalás ezzel kapcsolatban?
1: Hát a tej egészséges, az nem is kell magyarázni. Mindenki a kiszületett eleve már, amikor megszületett, ugye anyátejjel nőtt föl, legalább azzal indult, tehát a tej egészséges bizonyítani nem kell. Viszont, hogy természetesen a reklámban nem olyan erősek, tejtermelők, mint például, akkor nem akarom mondani, hogy üdítéket gyártanak, annyira erős lobbyjuk, hogy gyakorlatilag az anyanyomják a tejtermelők. A iskolában is a tej helyett gyakorlatilag üdítéket isznak.
0: Piacon érződik egyébként, akár például ez, hogy nincs akkora lobby, meg hogy ugye most azért előtérbe kerülnek ezek a kérdések, hogy most fogyasszunk-e tejet, vagy nem?
1: Hát a tejtermelők tanács is próbálkozik szerintem nem nagy sikerrel. Próbálkozik, nem nagy sikerrel, szerintem ennél több kéne, és ráadásul elmondom, hogy nem vagyok megelégedett a tejtermék tanácsal, mert akár melyik ülésen voltam, én észre kell vesznem velük, mert szerintem ennél jobban kéne, markánsan kellett volna megjelennünk, mint nem csak a tejtermék tanács, hanem aki mellette lévő a termelő. Most is nagyon-nagyon nagy baj volt, és egyetlen egy sztrájk nem volt. És a fogás nincsen. Magyarországon a legnagyobb baj, hogy mindenki azt hiszi, hogy én majd valahogy megoldom problémát. Nem lehet megoldani. Ez közös probléma. Ha közösen fellépünk, akkor nincs olyan, az a kormány, aki nem hallgatna ránk. De próbálom egyenileg megoldani, valakikkel pályázatot, kis pici sok asszfét, attól fél, hogy akkor máskor nem nyer. Hiába nyer pályázaton, tönkre fogok menni, ott el nem viszik el. De egyébként meg nem lehet meg kiharcolni azt.
0: Új kormányzat van, ugye új mezőgazdasággal is foglalkozó, illetve állattenyésztéssel foglalkozó miniszter, ugye az előbb említett egy államtitkár úrral is egy pár szó erejéig sikerült beszélni. Itt a közeljövőben egyébként milyen megoldásokra, vagy milyen egyeztetésekre lenne szükség?
1: Hát mindenképpen én azt mondom, hogy a termelőknek, nekik úgy kell tárgyalni a minisztériummal, hogy itt vagyunk, mi nélkülünk semmi nem fog menni. Mert most nem csak a tejtermelőről beszélek, hanem az egész ágazat. Ennélkül Magyarországnak hát mi van? Neki az első számú dolga, amiből meg a legjobban tud csinálni, az a mezőgazdaság. És az nincsen képviselve minisztérium szinten, én úgy látom, előző kormányban nem volt. Nem volt. Próbáltam államtitkárakat, hogy találkoztam ott, de hát beszéltem aztán, én nem is hallottam.
0: Tudna újra sikerágazat lenni például a tejágazat?
1: Hát szerintem igen. Nem, például, amit mondtam, például a piackutatás, például, amit az Afrikán felé mindenképpen nyitni kell. Afrikában 1,3 milliárd ember van, és gyakorlatilag 5 év múlva minden harmadik ember afrikai lesz. Ott piac adott. És hogy technológiát lehet vinni, a szakmát lehet vinni, hogy kapcsolatokat lehet teremteni, az a piac, mint szűz. Ez meg kell lovagolni, mert itt gyakorlatilag mindenhol minden van. Itt már nagy mozgás nincsen, de ahol ott szűz, ahol lehetőség, oda kell menni. Mindent el lehet vinni. A tenyésállatokat el lehet vinni.
0: Hát akkor ez a következő időszaknak a feladat lesz. Kíváncsiak vagyunk, hogy ebben lesz előrelépés. Azért itt rendszeresen van ugye évről évre ilyen találkozó. Bízunk benne, hogy jövőre már akkor arról tudunk beszélgetni, hogy elindult egyfajta párbeszéd, és akár például ez a nyugat-afrikai piac is megnyílik a magyar termelők számára. Köszönjük szépen, hogy időt szakítottál ránk. Köszönjük.
2: Köszönjük szépen Kisgyörgy Krisztiánnak, reklámmal megyünk tovább, aztán zenélünk.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
3: Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon. A báli hangulatért a presszóben felel. És aki az ütemeket szaggatja,

0: A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
2: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tom the Nine, Never Seen the Rain, és már itt is van Kis György Krisztián a vonal túlsó végén. Köszöntelek, itt is vagytok adásban.
1: Így van, még egy utolsó beszélgetés erejéig visszatérünk, hiszen már túl vagyunk azért a sztereón, de még egy utolsó beszélgetés Kulik Zoltánnal, a Vitaport ZRT vezérigazgatójával, aki már itt ül mellettem. Hát ugye régebben a nap elején beszélgettünk, most zárásként sikerült, de köszöntöm itt a műsorban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádiót, és igazán különleges alkalom, hogy egy ilyen Garden Partyn, ahol itt van 6-700 ember, ti itt kitelepültetek, és igazán egy kis borsosságot, meg fűszert ad a dolognak, hogy élőben.
1: Így van, és hát nagyon sok vendégünk volt a nap folyamán, államtitkár úrral is tudtunk beszélgetni, illetve különféle ágazatoknak a képviselőivel, de hát beszélgessünk a Vitaport ZRT-ről, hiszen ugye több dolog is kapcsolódik a mai naphoz. Egyrészt egy bűvös szám, 1981-ig kell visszaugranunk, hiszen ugye 45 éves a Vitaport ZRT az idei évben. Mit is jelent ez a 45 év?
2: Hát erre nagyon-nagyon büszke vagyok én személyesen is, hiszen tényleg úgy van, hogy a nevünkben is benne van, hogy első takarmánygyártó és forgalmazó részvénytársaság. Ez rögtön a rendszerváltásnál 89-ben elsőként alakultunk részvénytársága a takarmányiparba, és elmondtam ma már többször, hogy óriási büszkeség az, hogy takarmányozási rendszerként ilyen cégstruktúrában Magyarországon ekkora történelemmel, mint a Vitaport, ebben 45 évvel nem bír senki. Tehát a 90-es évek közepén, végén alakultak meg a nagy takarmányozási rendszerek, és ez nekünk egy óriási hátteret ad. Ugye a mai szakmai napnak is a szlogenje, hogy gyakorlatilag adjon Isten, és a gyökereink és az erőnk a jövőben, ez mind-mind arra sarkal minket, hogy az elmúlt 30 évben azért nagyon sok válsággal szembesültünk. Én jó magam 95 óta vagyok részese ennek a munkának, tehát a Vitaport 45 éves történelméből azért 31 évet végigcsináltam, és ebből 27 évet 99 óta vezérigazgatóként, és most így visszagondolok, átértünk egy EU csatlakozást, egy 2008-as nagy világot érintő pénzügyi válságot, aztán a Covidot, nagy gabonaipari sokkot, árrobbanásokat, és valahol mindig megtaláltuk a kiutat, de tényleg is nem szeretek, én tényleg nem szeretek negatív dolgokról mondani, de itt most mindenki sajnos egyetért abban, hogy az elmúlt 20-30 évben nem volt olyan, mint az idei esztendő, hogy bármerre nézünk, mindenhol, mint hogyha összeesküdtek volna ellenünk, és a növénytermesztés is gondban van az asszály miatt, sertéspiaci problémák vannak, állategészségügy és a sertéspest is most 10 napja megjelent házi sertésbe. Ezen kívül a tavalyi évvégén az egész európai tejpiac összeomlott, úgyhogy itt most túl akarunk már lenni ezen az éven, pedig még csak az év dereka van, és egy ilyen helyzetben, egy ilyen napon, mint a mai, nagyon nehéz, mert ünneplünk is 45 évet, idehívunk mindenkit, de mellette meg hát felhívjuk a figyelmet arra a problémákra, és kiutat keresünk, hogy melyek a kiutak, vagy hogy hová tudunk a jövőben. És ez most azért nehéz.
1: De valahogy mindig úgy alakul, hogy mikor beszélgetünk, akkor mindig valamilyen aktuális problémáról beszélünk, ugye most éppen a sertés, de ugye előzőleg beszélgettünk a baromfikat sújtó betegségekről, vagy egy évvel ezelőtt ugye azért maradt el a partner találkozó, illetve azért csúszott, ugye, mert a szarvasmarhákat érintő betegségek...
2: Igen, a ragadó száj is olyan fájás muszáj volt. Igen.
1: Így van, tehát mindig van valami, ami így befolyásolja ezt az ágazatot, és hát két jelmondatot, vagy két szót választottunk ki a mai nap folyamán, tulajdonképpen amiről beszélgettünk a vendégeinkkel. Az egyik az a generációk, és hát ugye ez is az egyik kulcsmondata, vagy kulcsszava a mai napnak, és hát beszélgettünk már Holbok László értékesítési igazgató helyettessel, hogy azért a Vitaport ZRT életében a generációk, illetve a generációknak az együttműködése úgymond azért az fontos, hiszen itt azért több olyan kolléga is van, aki 10-20 éve már itt dolgozik. A Vitaport életében egyébként összességében a generációk jelenléte mit jelent?
2: Rendkívül nagy fontosságot. Én az egyik legbüszkébb vagyok a munkásságomban arra, hogy gyakorlatilag vezetői szinten ezt mondhatom, sőt középvezetői szinten is fluktuáció. Tehát akik egyszer idejönnek, és felveszük őket, és megfontoltan, de alkalmazzuk, akkor gyakorlatilag osztályvezetői szintől felfelé, én 20 éve nem tudok arra példát, volt, amikor nekem el kell küldeni valakit, de el nem ment senki, és ez rendkívül nagy erőt ad. Én ezt nagyon tudatosan építettem, és most jelenleg nálunk úgy néz ki, hogy büszke vagyok arra, hogy még most is a munkavállalóinknak a 13-4%-a nyugdíjasként dolgozik. Tehát vannak itt 76-77 évesen itt dolgozó kollégák, akik mind fizikailag, mind szellemileg olyan frissességnek örvendenek, hogy hozzá tudnak tenni a cég működéséhez, természetesen könnyítve már heti 4 órába. Tehát megvan ez a 65 pluszos kör, és aztán nehéz helyzetben vagyok, mert az én korosztályomban 2-3 kollega van még, ez a én 55 éves vagyok, ilyenkor erről beszélni és nem titok, viszont én már tudatosan építettem, és az én vezetőim, a menedzsment nagyon nagy része, ez a 10 évvel fiatalabb korosztály, mint én, tehát a legjobb korban van tapasztalata, ez a 45 évesek, na abból nem is Dunát lehetne rekeszteni, de abból vannak bőven, és azt is mondhatom örömmel, hogy most van egy 6-8 olyan kollégánk, akiknél, már nem tudom, ez a szó jut eszembe, hogy jót húztunk, mert azért mindig egy új fiatal pályakezdőt agrármérnökként felvenni egy kicsit azért olyan vagdó dolog, de vannak ügyes fiatal kollégák, tehát én azt gondolom, hogy ebben abszolút nyugodt vagyok, hogy megvannak ezek a generációs rétegek, és megfelelően kombinálódik az idős tapasztalt munkavállaló, a tényleg fiatal, motivált, még a világot megváltó kollégákkal is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben mi rendben vagyunk. És
3: más szemléletet hoznak ezek a fiatalok, például a cég életében, más meglátást, illetve például akiknek már itt azért megvan a több éves, évtizedes tapasztalata, ők mennyire fogadják el például a fiataloknak a javaslatait, az ötleteit, mennyire lehet beépíteni, és majd utána megmondom, hogy miért kérdezem.
2: Igen, nem, nagyon-nagyon fontos, tehát a büszkeség mellett azért vannak annak negatívumai, hogy ilyen 10-20-30 éves 30 éves jubileummal dolgoznak itt kollégák, nagyon érdekes különben, mert ma este, úgyhogy ez lezajlik, ez 4 órától, ez a Garden Party, utána van egy óra lélegzetételünk, és 5-6-tól pedig egy teljes dolgozói buli kezdődik, amin én úgy kezdem, hogy átadom a jubileumokat, és nem csak készszolgást, hanem komoly pénzzel is jár, és képzeljék el, hogy az idei esztendőben 45 éves, 40 éves, 35-30 éves, 15 ilyen jubileumi díjat fogok átadni, és az valami nagyon-nagyon jó, hogy ilyeneket tudok átadni. De ami a negatívum nálam is. Az első munkahelyem a Vitaport 31 éve, és én nem láttam más, természetesen cégeket építettem, meg más struktúrát én azért látok, de maga munkáltatóként egyetlen egy struktúra, és ezek a kollégák 20-30 éve itt vannak, ezek ugyanis, tehát ez az úgynevezett üzemi vakság, amikor elmegyünk olyan dolgok mellett, ami esetleg máskor föltűnne. Na most ebben tud egy újonnan idejött munkavállaló, vagy egy fiatal teljesen más szemléletet. Persze egy ilyen cégvezetésben nincs demokrácia, de engedni kell, hogy kiteljesüljenek azok az elképzelések a fiataloknál, ami ennek egy jó értelembe vagy sokszínűséget adhat, és ez fontos nekünk.
3: A perspektívát egyébként ők mennyire belátják? Itt most arra gondolok, hogy azért itt beszélgetünk akkor több 10 éves állandóságról, legalábbis munkahely tekintetében, hiszen azért mondják a fiatalokról, hogy nagyon gyorsan képesek akár váltani.
2: Igen, ezt én is tapasztalom, de azért mi szakmánk egy kicsit más, mint egy banki, vagy egy más múltát. Aki mezőgazdasággal foglalkozik, kicsit más értékrendje van. Oké, miénk azért egy ilyen szexibb szakma, hogy így mondjam, most ezt nem magamtól, itt Harsány úr itt az Axia tulajdonosa tette, és tényleg azt mondta, hogy a srácokat, a fiatalokat meg valami szexit villantani kell, hogy ez tetszik nekem is. Egy kicsit ez a takarmányozás azért nem egy állatok közé megy be közvetlenül, az ember persze kell, amikor szolgáltat, de nem kell trágyát tolni, meg egyebeket, tehát ez egy szebb része, talán én is azért kezdtem a takarmányozással foglalkozni, de én azt gondolom, én nem tapasztalom azt, hogy akik fiatalokat fölvettük, azok ezt komolyan gondolják, és hogyha És nem csak mindig a fizetés, hanem a szakmai előre menetel, a tudásom, ugye nem van egy 34%-os őrült nagy amerikai háttér, ahol azért lehet tanulni, ki tudja őket Nyugat-Európába küldeni, az Egyesült Államokba, Franciaországba, Spanyolországba, vagy Lengyelországba nagy mezőgazdasági cégekhez. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon motiváló dolog.
3: A generációs különbségekre visszatérve, amit szerettem volna az előbb kérdezni, ugye a fiatalokat szokták mondani, hogy azért a modern technika, a modern applikációk, akár vagy a modern alkalmazásoknak az elsajátítása, az tulajdonképpen a kisújjukban van. Itt akkor gondolok a fiatalokra, és akkor már az AI technológiára mennyire épül be például ez a Vitaport életébe, illetve mennyire látja mondjuk a Vitaport ZRT, hogy azért a kapcsolatban lévő partnereknél azért ez a mesterséges intelligencia megjelenik.
2: Nagyon fontos, elkerülhetetlen, és azért jó, hogy felhoztuk ezt a témát, mert ebben már én sem vagyok az a korosztály, aki nagyon sokat használom, mert napi szinten használom, ma már a mesterséges intelligenciát, és ez fél év alatt így begyűrűződik, és nem véletlen, hogy ez csak egy, nem csak egy szójáték, amikor azt mondjuk, hogy adjon Isten, AI, AI, gyökerek jövő, tehát mi nagyon sokat gondolkozunk mindig, minden évben, hogy mi mit hozzunk föl, és hát most ezt a kettősséget hoztuk, hogy milyen fontos a múlt és a gyökerek, és milyen fontos az AI, de ezt már például nálunk egy olyan munkacsoport intézi, akinek 30 éves átlag életkora van, mert ők a fogékonyak erre. Tehát nem a 40-50 éves korosztály, természetesen ők is használják, de nem az a korosztály.
3: Itt akikkel beszélgettünk délelőtt, szóba került az a kérdés is, ugye generációk szemben áll az AI-jal olyan tekintetben, hogy mondják azt is, hogy az AI azért nagyon sok funkciót, nagyon sok munkát át fog venni a jövőben. Nyilván akkor kérdés az, hogy itt a generációk hogyan fognak tudni megmaradni, de az az egyöntetű válasz érkezett, hogy itt leginkább ahogy együtt tud működni majd ez a humán, illetve a mesterséges vonal, az itt a kutatás, illetve a fejlesztés területe elsősorban, legalábbis a közeljövőben.
2: Hát igen, de azért nagyon sok minden, tehát a receptúra analízistől kezdve a labor rossz kiértékelése keresztül ezt tudomásul kell vennünk, és tényleg így van, tehát az AI azért nagyon sok minden előre fog lépni, ami a munkaerőt igényt majd csökkenti, de óriási nagy gondba vagyunk, hiszen csak kettőt pislogunk, és már 9 millió fő alatti a magyar lakosság, itt külön beszéltünk a munkaerő problémákról, ami ténylegesen most még jobban előjön, hiszen és nem, itt soha nem politizálunk, szakmáról van szó, de ezt, hogy külföldi munkát nem engedünk be, óriási problémát fog jelenteni. Van itt olyan partnerünk, hogy bejelentett, hogy a 20 milliárdos beruházás nem fogja megcsinálni, nem tud alkalmazni, mert egyszerűen nem azért alkalmaz külföldi olcsó, mert nincs magyar azokon a pontokon, helyeken. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez majd valamilyen szinten ki fogja egyenlíteni egymást, fel kell rá készülnünk.
3: A fejlesztések mellett a napi kérdések, napi problémák, amiket itt említettünk, akár most ugye a sertéságazatot érintő problémák, ezekkel például egy Vitaport ZRT-hez hasonló cégnek mennyire kell együttműködnie, illetve mennyire kell lépést tartania, mennyire van rá hatással például?
2: Nekünk egy nagyon könnyű helyzetünk van, azt olyan értem, hogy nem csak takarmányos cég vagyunk rendszer, hanem van egy cégcsoportunk, és ebben van nagyon nagy szarvasmarhát elő, több mint 5 millió liter tejet előállítunk, meg sertést. Tehát ezeket a válságokat, meg ezeket a problémákat mi nagyon komolyan a leányvállalatainkon komolyan érezzük, és amikor tartunk egy elemzést, akkor nem csak ilyen száraz adatokból indulunk ki, hanem a teljesen lekönyvelt valóságból. Tehát ilyen szempontból ebből én azt gondolom, hogy tényleg egy objektív képet festünk, és nagyon jól tudjuk kombinálni.
3: Köszönjük szépen, most ennyire volt időnk, és akkor folytatjuk legközelebb, remélhetőleg egy év múlva, és bízunk benne, hogy akkor már egy nyugodtabb év lesz majd mögöttünk. Köszönjük szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg azt is, hogy kitelepültek. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, mi is Imago Mundi, és az Estelente jön most.

0: Döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kalai Sanders András és a Running című dal szólt itt az Otthon hangján. 3 percünk van még 1 óráig. Kis György Krisztiánnak köszönöm, hogy bejelentkezett nekünk izgalmas témákkal a Vitafortól. A következő órában egyéb témákkal fogunk foglalkozni, például lesz szó az E.T. bemutatójáról, már csak azért is, mert most jön Spielberg új filmje, és a Tudás Morzsákban pedig gyógyszerekről fogok beszélni, de erről majd még mesélek nektek. Most nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán 2 kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta a 6 kilométert. Az élőkép szerint is egészen már Örkény előtt elkezdődik az M5-ös autópályán a torlódás, és Inács utánig tart, lépésben lehet haladni. Úgyhogy ha tehetitek, akkor mindenképpen Örkénynél térjetek le. Ott figyeljetek oda, hogy Örkénynél is már van egy kis torlódás a Hunyadi utcán, illetve itt Dabasnál is az 5-ös főúton van egy csekély torlódás, úgyhogy vezessetek el óvatosan mindenféleképpen. A 0-29-562-2-es telefonszámon várjuk a ti közlekedési híreiteket. Addig is további jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A Kulturális Államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a Kulturális Államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáb település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Egy óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és megyünk is tovább itt a Déli Bábban. Ebben az órában Tudás Morzsával érkezem majd, ami egy érdekes témát fog feszegetni. A gyógyszerszedésről lesz szó, mert hogy állítólag nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be, és meg is magyarázzák a szakértők, hogy mivel érdemes. Nem tudom, én például vannak gyógyszerek, amiket ketté török, mert csak úgy tudom lenyelni. Erről is van szó, hogy ugye sokan veszik be a gyógyszereket összetörve, szétmorzsolva. Figyeljetek, hogyha ti is ilyen problémákkal küzdködtök.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az

0: 2026. június 11-e van, ugye, és 44 éve ezen a napon, 1982-ben először mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T., a Földön kívüli című filmet Amerikában. Ezen a napon érkezett meg a mozikban. Magyarországon csak 1983. december 22-én mutatták be a filmet. Azért érdekes, mert ez most, hogy ennek már 44 éve a mai napon, ugyanis Amerikában már kijött, de ma van a premiere, a Leleplezés napja című új Spielberg filmnek, melynek főszereplője többek között Emily Blunt, és amely szintén visszatért a Földön kívüli szálhoz, tehát ismét a Földön kívüliekkel foglalkozik. Úgyhogy ennek a filmnek ma lesz a premiere a mozikban, pontosan 44 évvel azután, hogy bemutatták Amerikában az E.T.-t. És hogy miről is szól ez a film, a Leleplezés napja, már mondom is nektek. Ha megtudnád, hogy nem vagyunk egyedül, ha valaki megmutatná, bebizonyítaná neked, az megrémítene? Nyáron az igazság feltárul, 7 milliárd embernek közeledik a leleplezés napja. Ilyen kis ismertetővel mutatják be a filmet, sok minden a történetből nem derül ki, de azért gondolhatjuk, hogy mi lehet ez. Steven Spielberg rendezte, Josh O'Connor, Eve Hevson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell, Henry Lloyd Hodges, Elizabeth Marvel és még sokkal mások játszanak a filmben, tehát mától megnézhetitek ezt is, pontosan 44 évvel az E.T. után.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Hey everyone, this is Fetal Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy az óra elején ígértem, elmondom, hogy mivel érdemes bevenni a gyógyszereket a szakértők szerint. Nem mindegy, hogy milyen folyadékkal veszük be a gyógyszereket, hívta fel rá a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Az intézmény gyógyszerészeinek új kutatása szerint egyes lúgos ásvány és gyógyvizek ugyanis meggyengíthetik a gyógyszerek védőbevonatát, ezzel csökkentve hatékonyságukat. Bizonyos gyógyszereket a gyomornedveknek ellenálló bevonattal látnak el, hogy hatóanyagaik ne a gyomorban, hanem később a bélrendszerben kezdjenek el kioldódni. Erre azért van szükség, mert bizonyos hatóanyagok irritálhatják a gyomrot, míg másikakat a gyomorsav könnyek lebont. Ilyen speciális bevonat található például egyes reflux elleni, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító vagy emésztéssegítő enzimkészítményeken is. Egyes palackozott vizek ezt a védőbevonatot gyengíthetik meg, aminek hatására a hatóanyag túl korán már a gyomorban felszabadulhat. Ez azt eredményezheti, hogy a bevett gyógyszer hatása csökken, sőt akár teljesen hatástalanná is válhat. A legnagyobb változásokat a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizet okozták, volt, amelyik a védőbemonatot már 5 perc után károsítani kezdte. Ezzel szemben a savasabb folyadékok kevésbé károsították a gyógyszerek védőbevonatát. Az almalében például a vizsgálatok elején szinte egyáltalán nem indult meg a hatóanyag idő előtti kioldódása. A szakértők ezért azt ajánlják, hogy a gyógyszereket egyszerű csak vízzel vegyük be, a különböző ásvány és gyógyvizeket kerüljük el ilyenkor. Ennek betartása különösen azok számára fontos, akik nyelési nehézségeik miatt felnyitják a kemény kapszulát és annak tartalmát valamilyen folyadékba keverik. Sok beteg nincs tisztában azzal, mennyire számít, mivel veszi be gyógyszerét, pedig ez is befolyásolhatja, hogy megfelelően működik a terápia, mondja Demeter Adrián, a tanulmány első szerzője. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, a vizsgálat nem azt jelenti, hogy az ásvány vagy gyógyvizek önmagukban problémásak lennének. A fő üzenet az, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű vízzel érdemes bevenni, és a kapszula felnyitása vagy a tabletta felelezése előtt tanácsos gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni. A Semmelweis Egyetem kutatóinak tanulmánya a Pharmaeutics című tudományos folyóiratban jelent meg, ott azt is el tudjátok.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az 52-es főúton szintén az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessetek óvatosan, jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 2:03 a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és megyünk tovább itt a Déli Bábban, az Otthon hangján. Ebben az órában jövök majd közérdekű információkkal, és Moldován Ági is jön az óra felénél a friss hírekkel, addig is sok jó zene vár benneteket.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az Otthon hangja.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. Kedves ráckeveiek és odalátogatók, érdemes figyelni, ha autóval érkeztek a strandra, ugyanis 2026. május 1-től a Vadkacsa szabad strand előtti parkoló fizetős lesz. Minden nap, hétvégén is 10 és 18 óra között a parkolási díj 300 forint per óra, fizetés, készpénz vagy parkolós appal lehetséges. Az út, ami benned folytatódik címmel előadás lesz az El Caminóról Inácson, az Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban június 12-én 18 órától. Súlyok Ildikó és Füvesi Lajos saját élményein keresztül mutatja meg, hogyan, milyen volt az út. A program során autentikus ízek és izgalmas sztorik várják az érdeklődőket, a belépés ingyenes. Ismeretterjesztő előadásra és közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket a Skarica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásukat a Becsület kasszában köszönettel elfogadják.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Rendhagyó módon búcsúznak az általános iskolától a nyolcadikosok Apajon. 690 millió forintot fordít a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó szervezetek működésének segítésére. Újra átveszi az uralmat a napsütés.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Rendhagyó módon búcsúznak az általános iskolától a nyolcadikosok a hétvégén Apajon. Egy korábbi végzős osztály néhány éve előadta a Képzelt Riport című darabot, amelyből ötletet merítve az idei nyolcadikosok is színpadra állnak. Pénteken és szombaton a Padlás című musicalt adják elő a gyerekek. Novák Pál polgármester mondta el, hogyan indult a munka.
6: 2 évvel ezelőtt az akkori nyolcadikosok gyakorlatilag létrehoztak egy nagyon szép előadást, akkor a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadást alkottuk meg, és szabadtéri színpadon adtuk elő. Díszlettel, zenével, rengeteg fénnyel, egy nagyon színvonalas előadás lett belőle. Egyetlen egy előadásra volt lehetőségünk, mert az a nyolcadik osztály szétszélett. Aztán eltelt egy év, és eljött egy újabb év, és a mostani nyolcadikos osztály év elején szeptemberben megkeresett, hogy ők nyáron látták az előző osztálynak a produkcióját, a YouTube-on megtalálható, és ők is szeretnének valamit. Hagyományt teremtettünk, az biztos, és nagyon sok kihívást állítottunk magunk elé, és ebben nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, mert ahogy említettem, ők kerestek meg azzal, hogy szeretnének valamit csinálni. 3 lehetőséget kínáltam föl nekik, egy könnyebbet, egy közepeset és egy nagyon nehéz produkciót, és az az érdekesség, hogy az első pillanatban rögtön a legnehezebbet választották ki, anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet.
1: A katasztrófavédelem 2026-ban összesen 690 millió forintot fordít az önkéntes tűzoltó szervezetek működésének segítésére. Ebből 138 millió forint jut az önállóan beavatkozó egyesületeknek, míg több mint 552 millió forint a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő szervezeteknek. A felhívásra országszerte 652 önkéntes tűzoltó egyesület nyújtott be pályázatot, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatásoknak köszönhetően működési költségeiket fedezhetik, felújíthatják a járműveiket és szertáraikat, valamint új tűzoltó és szakfelszereléseket szerezhetnek be. A térségben több szervezet is sikeresen pályázott. Az Ócsai, a Délegyházi, a Nyáregyházi és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyaránt 1 millió forint támogatást nyert. A Dolina Völgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 765 ezer forintban részesült, míg az Alsó-Némedi székhelyű Pest vármegyei Műszaki Mentőszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 767 ezer forint támogatást kapott. A jóváhagyott döntés értelmében a 652 pályázó egyesület összesen csaknem 552 millió forint támogatásban részesült. A megítélt összegből közel 180 millió forintot működési kiadásokra fordíthatnak a szervezetek, mintegy 274 millió forint értékben szerezhetnek be szakmai eszközöket, 42 millió forint jut szertárfelújításra, csaknem 40 millió forint pedig járművek és technikai eszközök korszerűsítésére. Emellett természetbeni támogatásként EDR rádiókat is kapnak a nyertes egyesületek.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Bács-Kiskun vármegyei labdarúgó bajnokság után még egy hétig izgulhattak a labdarúgást kedvelők, mégpedig azért, hogy kinyeri a vármegyei kupát, a Harta vagy a Lajos Mizse. Az eredmény ezúttal is nagy harcban dőlt el, számodra a baol.hu. A találkozót ezúttal nem valamelyik résztvevő csapat otthonában rendezték meg, hanem a megye legjobb pályáján, Kecskeméten a Széktói stadionban, ezzel is tisztelegve, hogy milyen értéke van a magyar kupának. A két csapat játékosait korosztályos labdarúgók vezették be a pályára. Az elmúlt bajnokságban két alkalommal is találkozott egymással a Harta és a Lajos Mizse, jól ismerik egymást, de most kérdéses volt, hogy ki milyen taktikát választott a kupa megnyerése érdekében. A Lajos Mizseiek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben megszerezték a vezetést. Egy jobb oldalra kiadott labdát Juhász Tamás lőtt a hosszú sarokba, ezzel lett 0-1. Nem sokkal később jött a Harta válasza, amikor is Koszovcsuk Olekszandrül közeli fejesét lábbal védte Faragó Ádám. A 25. percben Varga Milány jó 20 méterről szúrta kapura a labdát, Faragó ezúttal is védett. Két perccel később már sikerült a kapuba találni a Hartának, baloldali kis szöglet után Dorogi Renátó talált a kapuba, 1-1. Egy újabb Hartai támadás után Faragónak kellett a léc alá tartó labdát hárítania. Az első félidő végén megszerezte a vezetést a Harta, egy kapura lőtt labda kipattant Faragóról, pontosan Ivacs Gábor elé, aki közelről nem hibázott, 2-1. A második félidő előtt a Lajos Mizse előtt adódott lehetőség, hogy kozmetikázzon az eredményen, de Majoros Benjamin közelről a kapu mellé lőtt. Az 52. percben Koszovcsuk futott el a bal oldalon, középre adott, ahol jókor érkezett Ivacs, és mintegy 10 méterről a kapuba bombázott, 3-1. A találkozó hajrájában is volt még egy nagy helyzet a Hartának, amikor is Gugyella Ferenc lövését védte lábbal Faragó. Harta ese, Lajos Mizsei VLC tehát 3-1. Az érmeket és a kupát Losonci László, a Bács-Kiskun megyei labdarúgó igazgatóság tiszteletbeli elnöke és Velez Attila igazgató adta át a két csapat tagjainak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk, kevés helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

A Régbolt című dal után megyünk tovább, és hát nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ma kezdődik a foci VB. Június 11-én este 21 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika meccsével elkezdődik a 2026-os futballvilágbajnokság. A teljes magyar idő szerinti programot az összes meccsel, a csoportokkal és a legfontosabb infókkal a player.hu-n olvashatjátok el. Június 12-én pénteken például a hajnali 4 órakor Dél-Korea és Csehország csap össze az A csoportban, a B csoportban 9 órától láthatjátok majd Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzését. Június 13-án szombaton éjjel 3 órakor az Egyesült Államok és Paraguay mérkőzését láthatjátok. A B csoportban 9 órától Katar és Svájc érkezik majd. Úgyhogy érdemes a player.hu-t felkeresni. Minden esetre a mai napon helyi idő szerint 9 óra akkor Mexikó és Dél-Afrika mérkőzésével indul a foci VB.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Szluka Brigit hallottátok, és így 3 órához közeledve hamarosan átadom a mikrofont Kis György Krisztiánnak itt a stúdióban. További szép napot kívánok nektek, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon. This is a global blackout. A báli hangulatért a presszóben felel. I got mama's sail on you. És aki az ütemeket szaggatja,

0: részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinki,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedés és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság 5 férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az 5 férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: És indul a hangár is, 15 óra múlt egészen pontosan 3 perccel, a stúdióban pedig már Kis György Krisztián köszönt, úgyhogy a Vitafort ZRT partner találkozójából visszatértem, és egészen este 6 óráig rádiózhatunk együtt, legalábbis itt a hangárban. Post Malone-nal már is indulunk, majd egy kis utazásra megyünk Valmarékkal és a 100 Saints-szel. Kellemes délutánt, jó rádiózást!
4: A 70-es,
6: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja. Hangár!
6: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
4: Csak itt.
6: A 93.4-en.

Rádió Dobas az otthon hangja, Jonas Blue Sunfeld-dől kiegészülve hozta el a Crying at the Dance Floor című felvételt itt a 93.4-en. 3 perccel múlt 4:15, és újabb üzemanyag árcsökkenésről számolt be a holtankoljak.hu szakportál, ugyanis pénteken a benzin beszerzési ára továbbra is változatlan marad, ellenben a gázolaj ára változik, méghozzá bruttó 6 forinttal csökken. A június 11-én a piaci átlag a benzin esetében egyébként 642, ez a mai napra érvényes, a gázolajnál pedig 676 forintos literenkénti árakat lehet tapasztalni. A benzin átlagára 47, a dízelé pedig 61 forinttal haladja meg a hatósági árakat, mert hogy még mindig így tankolatunk. Az elmúlt 2 hónap során a benzin piaci átlagára 55, a gázolaj pedig 134 forinttal esett vissza, de hát ugye ez egyelőre nem releváns, hiszen a benzint 595, még a gázolajt 615 forintért vásárolhatjuk meg továbbra is a kutakon. Hazai felvétellel megyünk már is tovább, itt van

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabasa az otthon hangja, egy érdekes kezdeményezésről lesz szó a folytatásban itt a 93.4-en, hiszen az okostelefon annyira életünk részévé vált, hogy állandó jelenléte emberi viszonyaink rovására is megy már, és bár a kapcsolattartás könnyebb bele, ám az élő beszélgetéseket gyakran megöli a folyamatos pittyegés, újabb és újabb értesítések, üzenetek. Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő Altasd a mobilod a suliban címmel hagyományteremtő célú kampányt indít. Már észre se vesszük, hogy mindenhová magunkkal visszük az okostelefont, fürdőbe, mellékhelyiségbe, vacsoraasztalhoz, hálószobába. Érezzük, hogy sem fizikailag, sem mentálisan nem tesz jót, de a készülék addiktív jellege miatt, mind felnőttként, mind gyerekként nehéz kivonni magunkat a bűvköréből. A Kapcsolj ki mozgalom Altasd a mobilod a suliban kampányának célja, hogy a családok egyetlen estére kipróbálják, milyen okostelefonok, értesítések, illetve görgetés nélkül együtt tölteni az időt. A kampány egyszerűen megvalósítható. A csatlakozó iskolákban a gyerekek és a szüleik június 16-án délután önkéntesen az iskolában hagyhatják a mobiltelefonjukat éjszakára. A készülékek kikapcsolva, névvel ellátott borítékban vagy tasakban zárt helyen alszanak az iskolában, a családok pedig otthon vagy egy közös iskolai programon képernyőmentesen tölthetik el az estét. Mondhatnánk, hogy ezt otthon is meg lehet tenni, de pontosan az okostelefonok addiktív jellege miatt nehéz megállni, hogy ne nézzünk rá, lopva újra és újra. Ha azonban a készülékek fizikailag elérhetetlenek, könnyebb lesz megvalósítani egy olyan családi estét, melyben valóban tudunk egymásra figyelni, beszélgetni, együtt játszani. Aki belevág, annak érdemes megfigyelnie az este során felmerülő érzéseit és tudatosítani magában, hogyan is érezte magát okostelefon nélkül. Több ideje jutott-e azokra, akik valóban fontosak számára, szóval mindez június 16-án este.

Közeledünk az óra végéhez, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, és aktuálisan megnézzük, hogy mire kell számítani, ha éppen úton lennétek. Nézzük az útinform, miről tájékoztat bennünket. Van egy baleset az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a helyszínen és mögött pedig már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Ha esetleg ti is láttok egyebet az utakon, akkor természetesen várjuk tőletek a továbbiakban is. 29-es körzet, 562-562 a telefonszámunk, de üzenhettek nekünk a Rádió Dobos Facebook oldalán. Mi pedig már is megyünk tovább a folytatásba Marionesszel.

0: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférés biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Méghozzá egy remek Sabrina Carpenter felvétellel lökjük be ezt az órát. Ez lesz majd a Man Child című dala. Aztán jön majd Azaria kiegészülve a Parnograsztál. Megnézzük azt is, hogy milyen időre számíthatunk majd a hétvégére ráfordulva. És hát természetesen ebben az órában érkezem egy recepttel is.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

Hát nem tudom, hogy hány munkahelyen mondták azt, hogy stay, azaz maradj. Minden esetre Justin Bieber és Kid Laroi közösen szólt nálunk Stay címmel itt a 93.4-en, és hát ez egy remek zárása például a mai munkaidőnek, és lassan a hétnek is, hiszen holnap már péntek van, és fordulunk rá a hétvégére. Na de nézzük, hogy mindezt milyen időjárással tesszük meg. Ugye megérkezett elvileg a csapadékos hidegfront az éjszaka folyamán, hát ebből olyan sok mindent nem érzékelhettünk, egyelőre minimális csapadék volt, azt igen, hogy ugye a napsütés tekintetében már kevesebb a napos órák száma, na de ugye ez a folytatásban hogyan alakul, nézzük ezt meg. Az biztos, hogy pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, és csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, és friss lesz végre a reggel. 6 és 14 fok közötti hőmérsékleti csúcsokat mérhetünk. A reggeli órákban ebből napközben 21 és 26 fok lesz a maximum. Aztán szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki. Kisebb eső zápor, a nyugati a szél sokfelé feltámad, élénk akár erős lökések is előfordulhatnak. 7-15, napközben pedig 22 és 28 fok körül csúcsérték lesz majd napközben. És hát vasárnap is hajnalban melegebb lesz, bár napközben ezt a 28 fokot fogjuk csak elérni. Aztán szép lassan emelkedik majd a hőmérséklet, és nagyjából egy hét múlva már újra 30 fokos csúcsban lesz részünk. Azért a hétvégén még szombat-vasárnap ígérkezik eső, ezt követően nagyjából egy hetet kell újra várnunk, hogy csapadék érkezzen. Szerencsére a zenékkel nem vagyunk így, hiszen már is egy hazai újdonság, egy hazai kedvenc következik, Dash és Young Fly, május a folytatásban ez a kis kecel.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Nagyon sokat jelent számunkra, hogy a gyári vállalkozó...
6: Szükségem van zsárszervényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasútvárba, a Dabas vonat utca 18 per árszámon áll. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasútvár.
6: Minden, ami vas.
8: Beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Leszállási engedély megadva.
12: Irány a hangár.
13: Parkolópályára áll a munkaidő.
14: Rádió Daba 93.4.

Rádió Dabas az otthon hangja, ő volt Ákos itt a 93.4-en, és a Tükör című felvétel. Rihannával megyünk tovább a folytatásba hamarosan, de előtte a mai receptről. Cukinira lesz mindenképpen szükségetek, hogyha szeretnétek majd elkészíteni, és ezt a cukinit majd grillezni fogjuk egészen pontosan miszomázzal, hogy pontosan mi is ez a recept, hamarosan érkezem, de most már is itt van Rihanna.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, a Michael Jackson és a Billie Jean című klasszikus szólt az elmúlt percekben, és hát ígértem egy receptet mára, grillezett cukinit fogunk készíteni a folytatásban.
1: A Rádió Dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
2: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
1: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
2: Ételízesítő.
1: Jó ízű, gasztronómiai percek.
0: A grillezett cukini receptjét osztom meg veletek, amihez szükségünk van, egy kilós cukinire, sóra, fél deci olajra, 6 deka fehér misó pasztára, egy evőkanál szójaszószra és rizsecetre, 2 evőkanál mézre, fél deci vízre, 2 deka vajra, illetve majd a tálaláshoz, amit használunk, az 3 szál újhagyma, 1 teáskanál fekete szezámmag és sima szezámmag. A grillezett cukini elkészítéséhez a zöldségeket megmossuk, hosszába félbevágjuk. Ha nagyobb darabok, akkor úgy negyedeljük, hogy 2,5-3 centi vastag szeleteket kapjunk. A vágott felület tehát finoman beírdaljuk rombusz mintában, arra ügyelve, hogy ne vágjuk át teljesen és enyhén megsózzuk, majd 5-10 percig állni hagyjuk, és amíg a cukini pihen, elkészítjük a mázat, aminek a fő alapanyaga a világos mizopaszta. A mizopasztát, a szójaszószt, az ecetet vagy egy lime levét, a vizet és a mézet simára keverjük, egy kisebb forraló edénybe öntjük a mázalapot, felmelegítjük, forrás után kevergetve 1-2 percig enyhén sűrítjük, majd a végén hozzáadjuk a vajat, ettől fényes és gazdagabb ízű lesz a máz. Az elkészült mázat pedig tálalásig félretesszük. A cukini sütése előtt a szeleteket szárazra töröljük, egy nagy serpenyőt erősen felhevítünk, hozzáadunk egy kevés olajat, és a cukiniket a beírdalt felükkel lefelé a serpenyőbe tesszük, és mozgatás nélkül 4-5 percig pirítjuk, amíg mély aranybarna kérget kapnak. Ezután megfordítjuk, és a másik oldalon további 3-4 percig sütjük. A cél, hogy kívül karamellizált, belül pedig még enyhén szaftos maradjon. A megsült cukiniket tányérra rendezzük, és tálaláskor rákanalozzuk a meleg mizomázat. Vékony a szeletelt újhagymával, és a kétféle szezámmaggal megszorva pedig már is tálalhatjuk, amihez jó étvágyot.
2: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
1: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
2: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. Hangár.
1: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
2: Csak itt.
1: A 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ezt az órát is közlekedési infókkal zárjuk, már is hozom az aktuális híreket. Az Útinform arról tájékoztat bennünket, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sávjárató, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett útszakaszt megközelíteni. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjának útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth, lakótelep városrészen kábelt telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni, és a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ezek a legfrissebbek most az óra végén.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr, Nagyobb Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyvonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül neki ütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A folytatáson már is itt vagyok a mozi premierekkel. Négy filmet fogok ajánlani a mai nap is nektek. Most jön az első kettő. Az egyik Steven Spielberg alkotása, méghozzá a Leleplezés napja című amerikai thriller, ami mától a mozikban. Hogyha megtudnád, hogy nem vagyunk egyedül, ha valaki megmutatná, bebizonyítaná neked, az vajon megrémítene? Nyáron az igazság feltárul 7 milliárd embernek, közeledik tehát a Leleplezés napja már a mozikban, és olyan szereplőkkel, mint Joshua Connolly, Ethan Hawke, Emily Blunt, Colin Firth vagy Colman Domingo, akik láthatóak a filmben sokak mások mellett. És olyan egy családi film is, méghozzá egy családi animációs film, egy dán film, méghozzá Mambo Jumbo hatalmas kalandja, ami szintén már a mozikban. A sikeres skandináv gyermekkönyvet feldolgozó animációs mesében Mambo Jumbo a kis víziló varázsütésre hirtelen óriási méretűvé nő, majd három barátjával együtt kalandos útra indul, hogy megtalálja a retteget Baba Yaga boszorkányt, aki képes visszaváltoztatni a normál méretre őket. Az izgalmas kaland végére Mambo Jumbo nem csak visszakapja régi formáját, hanem belül sokkal erősebbé és érettebbé is válik, mindez tehát a mozikban.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Menta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába, ó,

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Folytatódik már is tovább a Kulturkáló, egy újabb filmmel, méghozzá a Gyűlölet című francia filmdrámával. Sok ember hagyja el a szülőföldjét és máshol kezd új életet. A legtöbb országban azonban nincs hely a számukra, gettókban élnek. Az ilyen bevándorlók lakta külvárosokban virágzik a gyűlölet. A kilátástalanság, a meg nem értettség és az elszigetelődés táplálja, belopja magát minden házba, az emberek lelkébe. A 16 éves Abdul kórházba kerül a rendőrökkel való összecsapás következtében. A fiú haverja, Vincent, találta meg azt a pisztolyt, amelyet a zavargások során az egyik rendőr elveszített. Arra az elhatározásra jut, hogy ha meghal a barátja, akkor az életért cserébe megöl egy rendőrt. Mindez tehát a Gyűlölet című filmben, ami már a mozikban, és szintén a Szürke Zóna már a premierek között. Mindig bevetésre kész a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapata, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagy erejű robbanószerekkel. Mikor egy könyörtelen üzletember milliárdos vagyont emel el, a csapatra vár a feladat, hogy visszalopják, és bárki más számára öngyilkos küldetéssel érne fel. Az eleve képtelen rablási akcióterv körülményei csak rosszabbodnak, és végül az egész nyílt háborúvá fajul, ahol a taktika, a megtévesztés és a túlélés játsszák a kulcsszerepeket. Harry Cavill, Elsa González, Jake Gyllenhaal és Rosamund Pike látható többek között ebben a filmben, amit Guy Ritchie rendezett.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon.
7: This is a global blackout.
6: A báli hangulatért a presszóben felel.
8: Got my
6: és aki az ütemeket szaggatja,

0: részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Rendhagyó módon búcsúznak az általános iskolától a nyolcadikosok Apajon. 690 millió forintot fordít a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó szervezetek működésének segítésére. Újra átveszi az uralmat a napsütés.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
3: Első kézből.
2: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Rendhagyó módon búcsúznak az általános iskolától a nyolcadikosok a hétvégén Apajon. Egy korábbi végzős osztály néhány éve előadta a Képzelt Riport című darabot, amelyből ötletet merítve az idei nyolcadikosok is színpadra állnak. Pénteken és szombaton a Padlás című musicalt adják elő a gyerekek. Novák Pál polgármester mondta el, hogyan indult a munka.
5: 2 évvel ezelőtt az akkori nyolcadikosok gyakorlatilag létrehoztak egy nagyon szép előadást, akkor a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadást alkottuk meg, és szabadtéri színpadon adtuk elő. Díszlettel, zenével, rengeteg fénnyel, egy nagyon színvonalas előadás lett belőle. Egyetlen egy előadásra volt lehetőségünk, mert az a nyolcadik osztály szétszélett. Aztán eltelt egy év, és eljött egy újabb év, és a mostani nyolcadikos osztály év elején szeptemberben megkeresett, hogy ők nyáron látták az előző osztálynak a produkcióját, a YouTube-on megtalálható, és ők is szeretnének valamit. Hagyományt teremtettünk, az biztos, és nagyon sok kihívást állítottunk magunk elé, és ebben nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, mert ahogy említettem, ők kerestek meg azzal, hogy szeretnének valamit csinálni. 3 lehetőséget kínáltam föl nekik, egy könnyebbet, egy közepeset és egy nagyon nehéz produkciót, és az az érdekesség, hogy az első pillanatban rögtön a legnehezebbet választották ki, anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet.
2: A katasztrófavédelem 2026-ban összesen 690 millió forintot fordít az önkéntes tűzoltó szervezetek működésének segítésére. Ebből 138 millió forint jut az önállóan beavatkozó egyesületeknek, míg több mint 552 millió forint a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő szervezeteknek. A felhívásra országszerte 652 önkéntes tűzoltó egyesület nyújtott be pályázatot, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatásoknak köszönhetően működési költségeiket fedezhetik, felújíthatják a járműveiket és szertáraikat, valamint új tűzoltó és szakfelszereléseket szerezhetnek be. A térségben több szervezet is sikeresen pályázott. Az Ócsai, a Délegyházi, a Nyáregyházi és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyaránt 1 millió forint támogatást nyert. A Dolina Völgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 765 ezer forintban részesült, míg az Alsó-Némedi székhelyű Pest vármegyei Műszaki Mentőszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 767 ezer forint támogatást kapott. A jóváhagyott döntés értelmében a 652 pályázó egyesület összesen csak nem 552 millió forint támogatásban részesült. A megítélt összegből közel 180 millió forintot működési kiadásokra fordíthatnak a szervezetek, mintegy 274 millió forint értékben szerezhetnek be szakmai eszközöket, 42 millió forint jut szertárfelújításra, csak nem 40 millió forint pedig járművek és technikai eszközök korszerűsítésére. Emellett természetbeni támogatásként EDR rádiókat is kapnak a nyertes egyesületek.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Június 12-én pénteken tartják a mozgás éjszakáját Dabason is, több más hazai településsel együtt. A sportolni vágyók 17.30-tól már csatlakozhatnak az ünnepélyes felvonuláshoz, ami a Jubilón parkot veszi majd célba, ahol 18 órakor kezdődnek a programok. Itt a sétától kezdve csörgőlabdán át megismerkedhetnek a részvevők a lovaglással, a Nordic Walkinggal, ezen kívül a néptánctól, a hastánton át a kettevelék számtalan sportolási lehetőség képviselteti magát, ahogyan lehetőség lesz mentett kutyákkal is együtt mozogni, és akár örökbe fogadni őket. Az esti programok 22 órakor indulnak, de már a Velli Sportpark ad otthont ezeknek. Itt versenyeken vehetnek részt az érdeklődők, valamint a pádellel, a karatével, a birkózással, illetve a grapplinggel is megismerkedhetnek. Éjjel 23 órakor pedig kerékpáros felvonuláshoz is lehet csatlakozni. A részletes program, a Dabasi esemény Facebook oldalán megtalálhatóak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk, kevés helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló. Méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Most kicsit rendhagyó a könyvajánló, talán receptes könyvet sosem ajánlottunk még, pedig már elég hosszan készítjük ezeket a könyvajánlókat. Egy főzelékbibliát választottam, a Szatmári Főzelékes Ferencnek a könyvét, a Borsó meg a héja címmel jelent meg, hiszen az ő nevével igazán összeforrott ez az étel, a főzelék, és a főzelékbiblia két egységből áll, tulajdonképpen az ószövetségi része, az a nagymama konyhájától, vagy a napköziből jól ismert fogásokból áll, ezekhez kapunk jó kis recepteket, jó tanácsokat, és a második részben pedig egy úgynevezett új szövetségi részben pedig valóságos ízkavalkádokkal találkozhatunk, igen kreatív ugye Ferinek a tevékenysége, úgyhogy jól ötvözi a magyar gasztronómiai hagyományokat, tehát az alapfűszereket, a sóbors, paprika hármasát más fűszerekkel is, és ezekből készít egészséges tápláló főzelékeket, például ajváros zöldbab főzeléket, édes köményes narancsos lencse főzeléket, és ezen kívül még feltéteket is kaphatunk a főzelékekhez, babpogácsát, borsófasírtot, skórtojást és egyéb ínyenségeket, úgyhogy aki szeretne egy kicsit újítani a hétköznapokban, annak ajánljuk ezt a kötetet.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az esti tévés kínálatból ajánlom nektek a Kulturkáló végén a Szabotás című amerikai akciófilmet 2014-ből, ezt a Mozi Plus vetíti este 9 órakor. John Wharton, az elit alakulat vezetője képtelen túltenni magát családja elvesztésén, de a csapatért összekapja magát és becsülettel végzi a dolgát. Egy akció során azonban 10 millió dollárnak nyoma vész, és a lopással a csapatot gyanúsítják. Neck és Monster kiállnak parancsnokuk mellett, Lizzie és Grinder azonban egyéni akcióba kezdenek a pénz visszaszerzésére, ám a nagy zsákmány másnak is hiányzik, és elkezdődik a hajtóvadászat. Az elit osztag embereit sorra likvidálják, és az ügyben nyomozó Caroline kénytelen Wharton segítségét igénybe venni, aki számtalan meglepetést tartogat. Arnold Schwarzenegger látható a ma esti filmben, tehát 9 órakor a Mozi Pluszon, és itt nálunk pedig a folytatásban hamarosan jelentkezik majd a Családi Piknik válogatása 19 órától. Este 9-től a Rockerék jelentkezik, 2 óra a rockzene bűvöletében, majd holnap reggel 5-től szintén a Családi Piknik válogatását hallhatod, 6 órától pedig már a TikTokkal várunk. Én köszönöm a figyelmet, további szép estét!

0: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek!
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, ott él a krém, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
3: Rádiódavas, az otthon

0: Talking Web.
1: A dolog visszarepít a múltba.
2: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nekem

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Yeah. It's Barbie and it's Kim Petras.

0: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepool külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedés és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A családi pikniknek a témája a következőkben a nyári bőrápolás. Szilágyi Izabella, Sponga Laurával beszélget mindenről.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. A nyári hőségben nem csak a szervezetünket, hanem a bőrünket is komoly kihívások elé állítjuk. Az erős UV-sugárzás, a meleg, az izzadás mind-mind hatással vannak a bőrünk állapotára. De hogy hogyan védekezhetünk hatékonyan a káros hatások ellen, milyen fényvédelmet érdemes választani, és hogy hogyan óvjuk a bőrünket megfelelően. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Sponga Laura kozmetikussal. Szia Laura, köszöntelek itt a műsorban.
3: Sziasztok, szia Iza, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Miért jelent különösen nagy terhelést a bőr számára ez a nagy nyári hőség, a forróság?
3: Ilyenkor a nagy nyári hőségben fokozott a fagyú termelődés, az izzadás, a bőrnek a barrier károsodása, és ezért fokozottan figyelnünk kell a fényvédelemre, hiszen kiszáradást is okozhat, figyelnünk kell a hidratálásra is.
2: Ezeket a problémákat általában a nagy hőség vagy az UV-sugárzás okozza?
3: Az UV-sugárzás, ugye beszélhetünk UVA és UVB sugárzásról, az UVA az inkább a hosszú távú kollagén és elasztin rostokat károsítja a bőrben, ezért megjelenik a korai regedés. Az UVB pedig inkább a napégésért felelős, ez gyulladást okozhat, hiperpigmentációt a bőrben.
2: Mennyire fontos az, hogy ebben a nagy hőségben fényvédelmet használjunk? Az év minden napján fontos az, hogy védjük az arcunkat, vagy csak ilyenkor kimondottan a nyári melegben fontos ez?
3: Nagyon fontos, hogy télen is és nyáron is, tehát az év minden napján kötelező a fényvédő használat. Azért is, mert felhős időben is az UVA sugarak át tudnak hatolni, és roncsolják a kollagén és elasztin rostokat. Ilyenkor pedig ugye a bőrégés ellen. Nagyon fontos, hogy minden nap, főleg, hogyha szabadidős tevékenységeket végzünk, akkor is nagyon fontos, arról majd később beszélünk, hogy hány óránként kell újra kenni például a fényvédőt, hogy tényleg hatásos legyen, és ne égjünk le.
2: Hogyha valaki elfelejtkezik, vagy nincsenek a tudatában, hogy főleg nyáron, de hogy egyébként az év minden napján fontos a fényvédelem, az arcon milyen károsodások okozhatnak, akár már mondjuk egy nyári szezon után, mik jelenhetnek meg?
3: Rövid távon a fokozott pigmentáció, akinek zsíros vagy aknéra hajlamos a bőre, itt ugye a gyulladás után szintén a hiperpigmentáció, napégés, napallergia, ezek a rövid távú problémák.
2: Milyen fényvédőt érdemes ilyenkor használni? Nagyon sok termék van a piacon, különböző faktorszámú, de hogy bontsuk egy kicsit így a hónapokra, vagy így az évszakokra, ősz és tél idején, illetve tavasz és nyár idején, mik azok a faktorszámok, amik hatásosak?
3: Tapasztalataim szerint mondjuk ősszel és télen elegendő a 15 faktoros fényvédő használata, viszont ilyenkor nyáron, meg már tavasszal 30-as vagy 50-es fényvédő. Igazából már 50-es fényvédőkből is találunk olyat, aminek nem olyan erős az állaga, amiket el tudnak viselni a vendégek a bőrükön, de én ilyenkor mindenképpen 30-as vagy 50-est.
2: Igen, mert hogy nagy melegben azért sok nőnek eléggé kellemetlen érzetet ad az, amikor az arcán, a bőrén ez a nagyon zsíros, nagyon markáns állag jelenik meg.
3: Különböző bőrtípusokra most már találunk különböző textúrájú krémeket. Én a zsíros, pattanásos bőrökre géles, fluidos, most már találunk szérumfényvédőket is. Én ezeket ajánlom, és a vendégeimnek is, és akiknek például szárazabb, vagy az idősödőbb bőrökre inkább fizikai fényvédőket ajánlok, ami egy kicsit gazdagabb textúrájú, több benne a hidratáló összetevő.
2: Milyen gyakran szükséges ezeket a fényvédőket újra és újra felkenni?
3: Hogyha szabadidős tevékenységet végeztek, akkor 2 óránként, és hogyha strandon vagytok, vagy tengerparton, akkor fontos odafigyelni, hogy ha kijöttök a vízből, és megtörölköztök, akkor újra kell kenni, hogy mindenképpen ott hasson a fényvédő, ahol kell, és kerüljük a napégésnek a kockázatát.
2: Egyébként testünk és az arcunk elkülöníthető ebben, tehát másfajta krémeket kell használnunk egy-egy területeinkre?
3: Vannak, igen, kifejezetten, ami csak arcra. Ezek tartalmaznak hidratáló, vagy idősödő bőröknél minél anti-aging hatóanyagokat, testen akár egyébként vannak spray formátumú fényvédők is, amiket szeretnek, mert könnyű felvinni. Vannak különböző, szerintem most már mindenki megtalálja magának megfelelő.
2: Azért ilyenkor is nagyon fontos a fényvédelmen túl a hidratálás, azért jellemző ilyenkor a száraz bőr, de hogy milyen készítmények vannak a fényvédőkön túl, amik ilyenkor nyáron is praktikusak, nem nehezek, nem kényelmetlenek.
3: Én ilyenkor nyára azt szoktam javasolni a vendégeimnek, hogy szérumokat, inkább fluidos, gél textúrájú krémeket használjanak, hogy ne a téli zsírosabb krémekkel tömítsék el a pórusaikat. Ha a hatóanyagokról beszélünk, akkor nagyon fontosak az antioxidánsok, mint például a C-vitamin, zöldtea, nagyon fontos a hidratálás, tehát hialuronsav és a bőrnyugtatása, hogyha esetleg megégett aloe verával, pantenol hatóanyagokkal. C-vitamin, szeretik a vendégek egyrészt az illat miatt is, hialuronsav mindenképpen. Esetleg, aki kedveli a picit olajosabb, zsírosabb, seavaj, tápláló hatóanyagokat.
2: És akkor a leégés után, ha már sajnos bekövetkezett, akkor az aloe vera és a pantenol, amit említettél, hogy igen, egy jó megoldás.
3: Igen, az jó megoldás lehet.
2: Minden bőrtípusnak másra van szüksége. Például a problémás bőrűek, akik aknéra hajlamosak, nekik kell-e fokozottabban odafigyelni? Szabad-e például annyit a napon lenniük?
3: Szabad, csak nagyon oda kell figyelni. Nekik mindenképp 50-es faktorszámú fényvédőt javaslok, és esetleg ruházattal védeni, sapka, kalap, hogyha nagyon sokat vannak a szabadban.
0: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a családi piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A családi pikniknek a témája a következőkben a nyári bőrápolás. Szilágyi Izabella Sponga Laurával beszélget mindenről.
2: Korosztálybeni különbségek. Az életkor előre haladtával azért a bőr igényei is változni tudnak. Mire figyeljenek oda inkább a fiatalabb korosztály és az idősebb korosztály?
3: Fiatalabb korosztály, ugye ott a fagyútermelődés még fokozott, inkább vizesebb textúrájú krémeket használjanak. Az idősödő bőröknél, ugye itt már zsírhiányról beszélhetünk, ugye ez az alipikus bőrtípus. Itt még nyáron is lehet igény arra, hogy a zsírosabb krémeket használják mondjuk egy esti rutinnál, hiszen a zsírhiány az ilyenkor is ott van.
2: Nekem személy szerint a tengervíz nagyon jó hatással van a bőrömre, de hogy ez valóban lehetséges, hogy a tengervíz képes annyira leszárítani esetleg a problémás bőrön lévő pattanásokat, amik akár jótékony hatással is rendelkezhetnek?
3: Igen, vannak ilyen tanulmányok, tehát hogy a sós víz az segít ezeken a problémákon, és egy nyaralásról úgy jönnek haza a vendégek, hogy úristen, azonnal vissza akarok menni.
2: Melyik lehet az a hiba, amit így elkövetnek az emberek átlagosan? Tehát, hogy azért tudjuk, hogy vagyunk egy nyaraláson, folyamatosan jó a hangulat, strandolás, de hogy mik lehetnek azok a hibák, amiket így elkövethetünk?
3: Nem használunk elegendő fényvédőt. Az elegendőnek mondható, hogy a mutató és a középső ujjon egy-egy csíkot végighúzunk, ez elegendő az arcra és a nyakra. Nyilván a testre több mennyiséget kell használnunk. A második az, hogy ha bemennek a vízbe és kijönnek, akkor nem kenik újra. A törölközővel ledörzsölik, a víz lemossa a fényvédőt, ezért utána nem fog ugyanúgy hatni. A másik pedig, hogy nyáron nagyon sok retinolt és AHA-savat használnak a vendégek, és erre nagyon oda kell figyelni, mert ez fényérzékenyíti a bőrt, és hiába használnak fényvédőt, attól hiperpigmentáció alakulhat ki, szintén ugye napégésnek a kockázata sokkal magasabb.
2: Retinolis és AHA-sav, ezek igazából akkor a nyári időszakban tiltó listások?
3: Lehet használni őket, de tényleg fokozott fényvédelemmel, és csak estére, és mondjuk inkább heti rendszerességgel, tehát heti egyszer csak, és akkor így azt mondom, hogy még belefér. Meg ugye retinolokból is most már vannak, ami magasabb retinol százalékot tartalmaz, valami alacsonyabb, és ilyenkor inkább váltsunk az alacsonyabb százalék tartalmú retinolokra.
2: Említetted itt a pigment foltokat, hogyha ez bekövetkezik, mire kell ezek után odafigyelni? Helyre lehet még állítani a bőrnek az állapotát?
3: Tapasztalataim szerint igen, helyre lehet állítani. Nagyon fontos a fényvédelem, és olyan készítményeket alkalmazni, amik a melanin termelődést gátolják.
2: Mik lehetnek azok a jelek? Tehát mondjuk egy első pigmentfolt megjelenése, az már egy jel lehet arra, hogy föl kell keresnünk egy szakembert, mert hogy lehet, hogy a bőrünk túl sok napfénynek volt kitéve?
3: Mondjuk egy pigmentfolt még nem feltétlen, de hogyha zavarja a vendéget, akkor igen, akkor érdemes kozmetikushoz fordulni, mert ez az állapot még rögtön gyorsabban visszafordítható, mint hogyha már nagyon sok pigmentfolt jön ki, és illetve figyelni kell arra is, hogyha esetleg ez változik, esetleg a tapintása nagyobb lesz, és ez igaz az anyajegyekre is. Ugye éves szűrés javasolta az anyajegyek esetében, ez igaz a pigmentfoltokra is, mert hogyha változik az anyajegyeknek a nagysága, a színe, akkor ugye fennáll a bőráknak a kockázata, és mindenképpen nézetni kell az orvossal.
2: Szoláriummal, hiszen azért ez folyamatosan egy kettős mérce. Van, aki azt mondja, hogy nagyon káros bőrrákot okoz, roncsolja a bőrt. Van, aki mit sem sejtve erről folyamatos szolárium használat alatt van. Mire érdemes odafigyelni?
3: Én megmondom őszintén, nem szeretem, hogyha szoláriumba járnak a vendégeim például, mert ugye ott UVA sugarakkal dolgozik a szolárium, és ez ugye a kollagén elasztin rostokat roncsolja, és a sejteket, plusz vízzel kolágénó hatása van, ami extra hidratálásra szorul utána a bőr. Én nem vagyok egy szolárium párti.
2: Ha már a hidratálásról beszélünk, a bőrünk állapotához hozzájárulhat az, hogy nekünk milyen a folyadékbevitelünk?
3: Igen, mindenképp. 2,5-3 liter víz a nyári időszakban mindenképpen javasolt, és hogyha ez megvan, akkor a sejtek is hidratáltabbak, jobb az anyagcsere, ettől üdébb lesz a bőr.
2: Jó hatással van rá. Igen, a folyadékbevitel erre is, mint azért nagyon sok mindenre. Hogyha már egy kicsit a felnőtteket kibeszéltünk, mi a helyzet a gyerekek bőrápolásával itt a nagy hőségben?
3: 6 hónapos kor alatt ott inkább még ruhával, sapkával, a babakocsiban, ugye, hogyha ott toljuk a babákat, akkor úgy védjük. 6 hónapos kor felett viszont fizikai fényvédők használata javasolt a babáknál is. A fizikai fényvédő az úgy működik, mint egy pajzs, visszaveri az UV-sugarakat, és ez nem okoz allergiát például a kémiai fényvédők.
2: Mik azok a fizikai fényvédők?
3: A fizikai fényvédők az például cinkoxidot vagy titándioxidot tartalmaznak általában, és ezek tényleg mint egy pajzs, hogyha felkenjük a bőrünkre, akkor visszaverődik róla az UV-sugár. A kémiai fényvédők pedig inkább beszívódnak a bőrbe, ott termelődik egy hő, és ezek adják le tulajdonképpen ezt a hőt a bőrünk. Tehát azok beszívódva ködnek.
2: Ilyenkor nyáron, a nyári időszakban, mik azok a kezelések, amik abszolút indokoltak nyáron, és mik azok, amiket inkább jobb őszre, télre halasztani?
3: Én nyáron nagyon szeretem a hidratáló kezeléseket, akár most ilyenkor egy kis feltöltő masszázs a vendégeknek, azt mindig nagyon szeretik, illetve a vendégeim is szeretik nagyon a carbon peelinget, és én is, mert a meglévő pigmentfoltokat is halványítja, amik még nem alakultak ki, azokat pedig kitolja az idejét, és télen vagy ősszel-télen inkább a tűsmezoterápiás kezeléseket, vagy az erősebb hámlasztó kezeléseket szoktam javasolni. Igen.
2: Ha csak 3 tanácsot adhatnál a nyári bőrápolással kapcsolatban, mi lenne az a 3, mi az az üzenet, amivel te egy útravalót adnál a hallgatóinknak?
3: Egyrészt kötelező a fényvédelem, ősszel, télen, nyáron és tavasszal is. Másrészt nagyon figyeljenek arra, hogy hogyan kenik fel a fényvédőt, és hogy mindig pótolják a kenést, és nagyon figyeljenek oda a hidratálásra.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Laura. Remélem, még találkozunk.
3: Én is köszönöm.

0: politikai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférés biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de télután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Kétségkívül a bajnoki év legfontosabb mérkőzése várt a Monóra, ugyanis annak ellenére, hogy torony magasan nyerte az alapszakasz küzdelmeit, az osztályozó első hazai találkozóján nem dőlt el semmi érdemleges kérdés, hiszen a csapatok 2-2-es döntetlent játszottak. A Monornál felépült sérüléséből a korábban kimaradó két fontos láncszem Szarka és Miknyócki. Az első játékrész derekán nagy esélyt kapott a Gyirmót, de Madarász nem tudott élni a lehetőséggel, így a hazai találkozóhoz hasonlóan kimaradt büntető borzolta a kedélyeket. Félórai játék után góllá, mi több gólokká érett a vendégfülény, amikor rövid időn belül Szarka kétszer is bevette a hazai kaput, majd a záró pillanatokban egy gyors elvégzett szabadrúgás után Horváth hozta vissza szépítő találatával csapatát a meccsbe. Fordulás után először Szabó emlőtt az oldalhálóba, nagy helyzetből majd a hazaiak is eljutottak a Gyirmóti kapu előteréig, de a befejezéseik nem sikerültek. Az záró pillanatokban megszületett a várt, megnyugtató találat, amikor Miknyócki által kiharcolt büntetőből Lányi tette fel azt a bizonyos pontot a korábban már megrajzolt íre. Az MB2-be jutott tehát a Gyirmóti FC Győr 5-3-as összesítéssel. A további osztályozón Cigán Nagykanizsa 0-2 hosszabbítás után feljutott a Nagykanizsa 4-2-es összesítéssel. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
4: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon.
5: This is a global blackout.
4: A báli hangulatért a presszóben felel.
6: I got mama said on you. I got mama said on you.
4: És aki az ütemeket szaggatja.

0: és Mihály Filuca. A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Táncolunk, kezed a nyakamon végzik. Reklám voltam, viszont hallásra.

はい。

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politika együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja.

0: oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr, Nagyobb Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyvonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
3: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
4: I got a call from Pink Floyd.
2: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
3: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
4: I got a call from Pink Floyd.
2: Rockerék nem csak rockereknek.
0: Nem értünk egyet mindenben.
1: De a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Szevaszok gyerekek! Nagy Feró vagyok! Pörögjön a rockeré!
5: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: örök ránk, rockerék!
1: Este 10 óra.
0: Pörög ránk, rock.

0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the Grand Ghoul of Rock and Roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
6: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedés és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felírt történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken

0: és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala, bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette, és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Június 12-én pénteken tartják a mozgás éjszakáját Dabason is, több más hazai településsel együtt. A sportolni vágyók 17.30-tól már csatlakozhatnak az ünnepélyes felvonuláshoz, ami a Jubilón parkot veszi majd célba, ahol 18 órakor kezdődnek a programok. Itt a sétától kezdve csörgőlabdán át megismerkedhetnek a részvevők a lovaglással, a Nordic Walkinggal, ezen kívül a néptánctól, a hastánton át a keteverék számtalan sportolási lehetőség képviselteti magát, ahogyan lehetőség lesz mentett kutyákkal is együtt mozogni, és akár örökbe fogadni őket. Az esti programok 22 órakor indulnak, de már a Velli Sportpark ad otthont ezeknek. Itt versenyeken vehetnek részt az érdeklődők, valamint a pádellel, a karatével, a birkózással, illetve a grapplinggel is megismerkedhetnek. Éjjel 23 órakor pedig kerékpáros felvonuláshoz is lehet csatlakozni. A részletes program, a Dabasi esemény Facebook oldalán megtalálhatóak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon. This is a global blackout. A báli hangulatért a Presszóben felel. És aki az ütemeket szaggatja,

0: és Mihály Filuca. A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el! Táncolunk, kezed a nyakamon
1: végzi. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
1: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, Barna Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala azokkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a

0: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.0.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Warning. Júniusban folytatódik a strandbál szezon.
6: This is a global blackout.
5: A báli hangulatért a presszóben felel. És aki az ütemeket szaggatja,

0: és Mihály Filuca. A részletekért keresd a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalát. Infóvonal 0639 638 648. Június 13-a. Strandbál a Dabasgyóni strandon. Gyere el!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MT-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeletre érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
3: Novel.
1: Noticias.
3: Novinky.
1: News.
3: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, a törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
1: Igazi zenékkel, Phoenix